Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Lebontsunk újra szárnyakat, és senkinek ne mondjuk el. Velünk az idő úgysem szállhat,

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

És eljött a mi időnk, ez a miénk, csak a miénk, és van, aki számára nem is létezik, ha így belegondolunk, hogyha valaki világ életében, mint tudom, 8-ra járt munkába, vagy esetleg 9-re, az nem is tudja, milyen 6-kor az élet. Vagy egyáltalán úgy 5:30 és 6 között elindulni a városban. Nyilván nincs az a nyüzsgés, mozgás, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, hogy tényleg úgy felpörgött a város, hogy 7 órára el is fáradt, le is csendesedett addigra. De azért van egy különleges varázsa akkor a reggeli időpontnak. A vekker éppen ezt indítja. A szokásos jó kívánsággal ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és ez a hetük is tartalmas. Korán kelünk, jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Rimini Project és Ébresz fel, Wake Me Up, 8 és fél perccel járunk 6 óra után. Na, az országban két helyen mérnek hőmérsékletet negatív előjellel, és mindkettő a mi megyénkből van. Tehát az olyan, hogy fenn a Bucsecsben, 2300-2400 méter magasban sincs mínusz, a Fogaras javasokban sincs, a Bülyátónál, van itt nálunk két helyen. Maroshévíz az egyik, mínusz egy fokkal, Csíkszereda a másik, szintén mínusz egy fokkal. Nézem, Gyergyóalfalu 0 Celsius fok, Bucsintető 3 Celsius fok, hát ehhez képest mi? Luxus kivitelben indítjuk a reggelt 5 Celsius fokkal. És folytatjuk az ébresztést Avicii-val, azon gondolkozom, hogy annyi dalt írnak az ébresztésről, vagy az ébredésről. Miért nem írnak ugyanannyi dalt legalább a lefekvésről? Jó, most nem arra lefekvésre gondolom, tehát amikor az emberek alvási szándékkal bújnak ágyba, arra gondolok. Arról nincs olyan sok dal, hogy jött az este, fekszünk le, mert álmosak vagyunk. Nekem most pont egy sem jut eszembe. Ébresztőből annál több van. Avicii is, Alai Black tolmácsolásában arról szól, hogy ébresz fel, wake me up, jó reggelt!

A felhőkön járunk. Hát erre nem sok lehetőség lesz. Nem azért, mert fizikailag lehetetlen, hanem nem nagyon lesz felhő. Igazából, amilyen ma az időjárás, olyan lesz egy hét múlva is. Úgyhogy igazából, hogyha székelyesre vennénk a figurát, akkor azt mondanánk, hogy hát nem mondok semmit az időjárásról, majd ha változik, akkor majd jelentkezem. De tényleg, csapadékra továbbra sem kell számítani, többnyire tiszta ég volt sok napsütéssel, és a nappali maximumok is egy kaptafára készülnek, ugye egy héten át 19-20 Celsius fok. Ez a legtöbb miadható. Egyedül a reggeli minimumoknál van egy ilyen hullám, hogy elindulunk innen, de ugyanide térünk vissza, mert most, ahogy közeledik a hétvége, úgy megyünk egy picikét lefele, hogy felülről súroljuk a fagypontot, tehát 4 fok ma, 3 holnap, 2 péntekre, 1 szombatra, és akkor onnan visszajövünk. 2 vasárnap, 3 Celsius fok hétfő, 4 Celsius fok kedd. Megyünk körbe-körbe. Ennyit az időjárásról. Amúgy igen, csendes, nyugodt, akár még napközben kellemesnek is mondható, őszi vagy őszies időjárásban lesz részünk. Panaszra semmi ok. És most, amikor 20 perccel járunk 6 óra után, hát akkor te meg én, baby, nem vagyunk mások, csak emlősök, hát akkor csináljuk úgy, ahogy a Discovery Channel-en szokták. A Bloodhound Gang klipje egyébként tudatosan épít az állatvilág és az emberi szexualitás közötti párhuzamra. A zenekar tagjai majompatkány jelmezekben randalíroznak Párizs utcáin, többek között élő lárvákat is esznek, utánozva a főemlősök táplálkozási szokásait. Amúgy a dal és a videó humora éppen abban rejlik, hogy a Discovery Channel természetfilmjeinek világát ülteti át egy meglehetősen obszcén emberi környezetbe. A természetfilmes hasonlat persze csak ürügy arra, hogy a zenekar a maga sajátos polgárpukkasztó módján beszéljen a nemiségről. The Bad Touch, Bloodhound Gang. Jó reggelt!

Amia és Trumpet Light, 6 óra 31 perc van. Búcsúztatjuk szeptembert, hiszen elérkezett az utolsó napja. Holnaptól, amikor csütörtököt mondunk, októbert ezzel kezdjük. És akkor ez már kalendárium szempontból a második őszi hónap. Még úgy is, hogy 10 nappal ezelőtt még annyi sem. Még a csillagászati nyártól búcsúztunk, most meg már szeptembert tesszük a hátunk mögé. Van ez így. Nézem, elég sok minden történt azért az évek, évtizedek, sőt évszázadok során. Olyan dolog, ami erre a napra esett, szeptember 30-ára. Például az első nyomtatott könyv megjelenése. Johannes Gutenberg bibliájáról van szó, 1452. Hát ez jócskán több, mint egy fél évezred. De amúgy ezen a napon helyezték üzembe a világ első vízi erőművét, és ez még 1882-ben volt, Amerikában, Wisconsin államban. Franciaországban ezen a napon tették kötelezővé a rendszám táblát minden járművön, amely a legalább 30 km/órás sebességet képes volt elérni. Amely ennél gyorsabban száguldott, oda bizony arra rendszám táblát kellett tenni, kötelezték. Hát, ha belegondolunk, akkor minden rollerre jár rendszám, tábla, mert hogy hát lehet, hogy vannak olyanok kisebb teljesítmények, amelyek 20-25-nél nagyobb sebességgel nem tudnak menni, de a 30 az semmiség. Simával felveszik ezt a sebességet, vagy legalábbis én úgy látom, hogy több mint 30 km/órás sebességgel száguldanak el a járdán a gyalogosok mellett. Vízre bocsájtották az első atommeghajtású vízi járművet, ez volt az amerikai Nautilus tenger alatt járó, a Flintstone család rajzfilmet mutatták be, a BBC rádió egyadása ezen a napon indult, illetve megkezdték az első Boeing 747-es repülőgép megépítését. És 2002-ben ezen a napon adták át a debreceni Phoenix csarnokot. Vagy legalábbis az átadási ünnepség ezen a napon volt. Na, szóval eseményekben gazdag. Mi pedig folytatjuk Silverrel. Forgiven, 6 óra 34 perc van. Jó reggelt!

0: Verib Tomi és Dr. Béres. Ugye nem bántad meg?
1: Miért van az, hogy ha valamit megbánunk, az mindig utána van? Mi nem lehet előtte megbánni, és akkor nem követed el a hibát? Na jó, hagyjuk a filozofálást, túl korán van még ehhez. 6 óra 40 perc, ennyit mutat a Wecker. Búcsúztatjuk szeptembert, ez az utolsó napja. És közben nézem, hogy milyen születésnapok vannak ma. Martina Hingis, nem tudom ki az, aki emlékszik még rá, nem annyira idős, csak annyi, hogy az aktív pályafutása azért már rég véget ért. Szlovák születésű teniszbajnoknő, 46 évet tölt a mai napon. Hát mehetett volna akár szépségkirálynőnek is, simán, de jó volt teniszben is azért. Vagy Frank Rijkaard, holland labdarúgó, edző. Ezek a hollandok olyan zseniket ki tudnak termelni labdarúgásban is, Rijkaard csak egyik. Aztán ott van Van Basten, Robben, sorolhatnám. Hosszasan, 64 évet tölt egyébként. Bajor Andor, romániai magyar író, műfordító született, ő 1991 óta már nincs velünk, 27-ben született, 927-ben. Elekapó bizony, 1859-ben Benedek Elek meseíró, újságíró is amúgy, de hát nyilván a meséiről híresebb. Hát nem tudom, van-e olyan mesé, amit nem olvastam el. Ami mesé volt, ami kezembe került, az, hát rég volt annak is, még tiniként, gyerekként. Imádtam a mesét Elekapónak. És van egy képzeletbeli személy, regényhős, aki úgymond a mai napon ünnepel születésnapot, legalábbis a regény szerzője szerint, Daniel Defoe regény alakjáról van szó, Robinson Crusoe-ról, akinek a neve egyet jelent a hajótöréssel, és egy ilyen balszerencse túlélésével. 1627, ma hát akkor jövőben lesz 400 éve, hogy elvileg megszületett Robinson Crusoe. A legszerencsésebb ember a világon. Mármint Robinson Crusoe. Azt gondoljuk el, neki hétfőn is ott volt a péntek. Bármikor. Minden nap péntek volt neki. Mert hogy a benszülöttet így nevezte el. Gumbay Dance Band. 1982-es dala, épp erről a regényhősről, Robinson Crusoe. 6:43, vagyis 6 óra 43 perc van. Jó reggelt! Every boy and girl around the world knows the story of a man called Robinson Crusoe. He grew up in a well-respected family, had a good education, and his future looked bright. But then he ran away one night, leaving everything behind.

Ain't nobody's business. Senkinek semmi köze hozzá, így lehetne lefordítani az előbbi dal címét. 10 perc választ el 7 órától. Közeledünk a Wecker első órájának a végéhez, 7-kor jönnek a hírek. Addig is egy ölelés Bon Jovitól, In These Arms, ezekben a karokban. Talán jó ébredni, nem tudom, hogy pont erről énekele. Kiderül. Angol szakosok előnyben. Jó reggelt!

Októberben fizethetik az előleget, nem lesz villany Szombatfalván. Bajnokit játszik a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik, és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss jelentéséből. A dokumentum szerint 2025-ben történelmi csúcsot ért el a romániai fiatalok iskolai végzettségi szintje, egyre többen szereznek ugyanis felsőfokú képesítést. Ennek ellenére a diplomások aránya 19%, ami elmarad a nemzetközi átlagtól. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya országos szinten 56%. Október 16-án kezdődhet meg a gazdáknak járó 2026-os támogatások előlegének kifizetése. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter arra kérte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséget, hogy szeptember 30-áig fejezze be a helyszíni ellenőrzéseket. Az előleg fizetés ezt követően indulhat el az uniós szabályoknak megfelelően. A miniszter szerint az Európai Unió új támogatási lehetőségeket is megnyitott az üzemanyag, műtrágya, villamosenergia és gázárak okozta válság kezelésére. Ezek romániai alkalmazása azonban a politikai helyzet miatt késik. Áramszünet lesz ma a város egy részén. A villamossági vállalat értesítése szerint 9 és 17 óra között a villamos hálózaton végzett javítási munkák miatt a Lejtő utcában, a Hunyadi János utcában, illetve a Gyerkes Mihály, a Telekpataka és a Cseresznye utcákban nem lesz áram. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot ma 9 és 20 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Bajnoki találkozót játszik ma a női kézilabda csapat. A székelyudvarhelyi Hargita kézilabda klub a másodosztályos bajnokság B csoportjában, az alapszakasz negyedik fordulójában a táblázatot vezető Alfa Prahova együttesét fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Ismét szabadon igazolhat új játékosokat az FCSB, miután a bukaresti labdarúgóklub rendezte tartozását William Béten felé. A belga középpályásnak 51.250 eurót fizettek ki, ezzel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség lezárta a felek közötti jogvitát. Az FCSB

0: Így szeptember 23-án három átigazolási időszakra tiltották el új játékosok regisztrálásától a tartozás miatt. A korlátozást most feloldották, így a klub ismét szerződtethet és regisztrálhat játékosokat. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

K-pop Demon Hunters és az Oscar díjas Betty-dal. Bizony, golden arany. Korán keltünk, hol az arany, kérdezhetjük. De hát egy ilyen igazságtalan világban, amilyenben azt mondják, igen, tol vagy gazember világban élünk, és gürcölni kell minden nap, úgyhogy kapja fel mindenki a keresztjét, cipelni kell, elbírjuk a súlyt, nem gond, erre teremtettek. Kicsit panaszkodunk, morgunk, még nem létező bajszunk alatt is, ha szükséges, de megyünk tovább. Ez a mi sorsunk. Hogy is mondja az a fóház? Áldjon vagy verjen sors keze. Na, hát akkor búcsúztatjuk szeptembert. Több ilyen nem lesz idén. Holnaptól már októbert írunk. És igen, kezdjük a Wecker második óráját. Jó, persze a hírekkel már elkezdtük, de igazából még a Wecker dala nem hangzott el ebben az órában. Úgyhogy egy ilyen világban. De tényleg, ha negatívan nézzük a dolgokat, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a fizetés végül is anyagi segítség azoknak, akik nem tudnak lopni. A nyugdíj pedig büntetés, amiért egész életünkben nem tanultuk meg. Én azért maradok, amennyire lehet tisztességes. Csak a kis huncutságokat engedem meg. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székely udvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székely udvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Keressük a nyarat. Looking for the summer. Úgy csinálunk, mintha elvesztettük volna, és mintha soha életünkben nem lenne. De tény, nem tudom más, hogy van vele. Engem mindig elszomorít a nyárnak a haldoklása, ahogy lassan elfogy az ereje, és hát szép csendesen már öregesen átadja magát az őt követő ősznek, annak az évszaknak, amely akarva akaratlanul is, de mindig az elmúlást szemlélteti. A természetben nyilván, de talán nem véletlen, hogy elég sok lehullott falevelet kell rugdosnunk, amikor világítani megyünk a temetőben halottak napján. Való igaz, hogy amennyire csak teheti az őszi évszak, meg tudja szépíteni ezt az elmúlást, színekben például, olyan gyönyörűséget tud átvinni a természetbe, ami példanélkül. Tehát azok a színek az alacsony szögű őszies napsütésben az valami szenzációs. Tehát ilyen ecsetje egyik évszaknak sincs. Pedig minden évszaknak megvan amúgy a maga szépsége, de egyik sem tud olyan fenséges lenni, mint az ősznek az akvareljei. Nem vitás, lehengerlő tud lenni egy téli táj. Nyilván rengeteg fehérséggel gyakran meg is jelenítik. A tavasz is szép tud lenni a fák virágba borulása, amilyen rövid idejű, olyan gyönyörűséges. És hát ilyenkor nem is annyira a teljes tájat jelenítik meg nekünk, hanem annak csak egy-egy részletét, hogy premier plánban. Gyakran örökítenek meg egy-egy apró mozzanatot a természet újjászületéséből, és hát a születés az egy fontos momentum, nem csak az ember, de a természet esetében is. A természetnek annyi előnye van, hogy nála működik a reinkarnáció, miközben mi legfeljebb csak hiszünk ilyesmiben, bár ez is inkább vallástól függ. Ami pedig a nyarat illeti, bármennyire is kedvelem, az a kedvenc évszakom, azt el kell ismernem, hogy nem ilyenkor születnek a leggyönyörűbb tájképek. A nyárnak egészen más a szépsége. Az ember teszi szépé. Cselekedetével, többnyire a szabadidősebbik fajtából. A nyár egyet jelent ugye a vakációval, szabadságolással, nyaralással. A magyar nyelvben a nyár szóból ige lett. Mi több ígéretes ige? Nyaralás. Van olyan, hogy telelés, vagy inkább kitelelés, de ez inkább a küzdelmet, a kitartást, a túlélés jutatja eszünkbe. A tavasz annyira nem fontos, hogy igévé változtassák, nincs szükség olyasmire, hogy tavaszolunk, vagy tavaszodjunk. Bár létezik a kitavaszodás, de az őszülés pedig nem egy olyan folyamat, amelytől sokáig félünk, többnyire addig, amíg el nem kezdünk mi is őszülni. Szóval igében a nyár a legszebb, a nyarat ábrázoló alkotások nem annyira a táj szépségét próbálják megragadni, mint inkább az emberi élet szépségeit. Életöröm, kikapcsolódás, pihenés, szorakozás, tópartján, tengerparton, fenn a hegyekben, valami egzotikus tájon, nevezetes helyen. Az élet szebbik oldalában nyújt betekintés a nyár, talán ezért is szeretem ennyire, és vagyok hajlandó elviselni az olykor tikkasztó hőségét is. Olyan ár ez, amit szívesen fizetek és sőrrel enyhítek, engem mindig elszomorít a nyárnak a távozása. Azt tartja elviselhetővé, hogy élteti a reményt, miszerint, ha a fennvaló is úgy akarja, jövőben még találkozunk vele. Búcsú szeptembertől is egyben, október az már tényleg igazi ősz.

A Cena és Cry Cry, 2 perccel járunk 7:30 után, lapszemlével folytatjuk a Hargita Népe mai lapszámából. Három cikket azért, hogy gondolom ki tudok emelni, ki tudunk emelni. Itt az első, ez címlap sztori, a települések fizetik a kárt, a kormány nem. Vagyis eső után sincs köpönyeg, sok éves az elmaradás a viharkárok kiegyenlítésében. Mint írják, tetemes anyagi terheket ró a megye településeinek önkormányzataira, hogy több éve úgy kell saját költségvetésből kifizetniük a viharkárok helyreállítási munkálatait, hogy a kárfelméréskor becsült értéket nem kapják meg. Aszfaltozzák a járdát a Rákóczin, kicserélik az aszfalt burkolatot a Székelyudvarhelyi második Rákóczi-Ferenc utca, Malom és Csere utcáktól a körforgalomig tartó szakaszának járdáin. A járdák burkolata az évek során jelentősen károsodott, a lakosok jelzésére lépett a városvezetés, a kivitelező már elkezdte a régi burkolat feltörését. Na, láthatjuk, tapasztalhatjuk. Nézzünk valami sportot. Biztos találunk, igen. Van itt szó kézilabdáról, ugye hétfőn volt a meccs, és hát ez volt az első veresség a harmadik játéknap után. Klein László bejelentette visszavonulását. Na, azért ő védte a kapunkat, még anno az SK idejében, futsalban. Azzal a címmel írnak róla, hogy búcsúzik az örök visszatérő. Újabb korszakot zárt le Klein László, a Székelykeresztúri kapus, a marosvásárhelyi Nova Vita színeiben szerzett Bajnokok Ligája ezüstérem után bejelentette visszavonulását. Az 50 éves hálóőr pályafutása során már többször búcsúzott, ezúttal talán valóban az utolsó mérkőzését követően húzta le a kapus kesztyűt. De erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában.

Love Runs Out énekelt a One Republic, 7 óra 41 perc a pontos idő, búcsúztatjuk szeptembert, és hát a mai napon az utolsó szeptemberi Vekkerben, plusz a ráadásában vendégekből nem lesz hiány. 8 órára várjuk Arros Orsolyát, önkormányzati képviselőt. 10 órakor, mivel ez a hónap utolsó szerdája, Forrásszerzők című műsorunkkal jelentkezünk, és ismét bekopog hozzánk az udvarhelyi zakuszka, amelynek témája közszállítás. Busz, vagy személygépkocsi. Mert hogy ilyen is van, olyan is van. Sőt, ha minden igaz, akkor ezen a területen gazdagodunk. Több lehetőség áll majd a rendelkezésünkre, mert hogy egy új szolgáltatás is érkezik hamarosan a városunkban. Maradjunk egyelőre ennyiben. Folytassuk akkor inkább másnaposan. Bár nem tudom, a szerdai nap az nem éppen a legalkalmasabb, hogy másnaposak legyünk. Az inkább hétfő, nem? Vagy vasárnap reggel? Fene tudja. Rég nem voltam másnapos, nem tudom. Tayo Cruz és Florida. Hangover. Másnaposság.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos Milbona sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerrel 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Szívküldi szívnek szívesen. From heart to heart, ez volt a Bad Boys Blue. Nem nagyon gondolkodtam azon, hogy mit is akar jelenteni ez az együttes név, hogy 80-as években azért sokat táncoltak erre az akkori tínédzserek, fiatalok, egyetemisták. Bad Boys Blue, vagyis rossz fiúk szomorúsága? Lehet, hogy ők is szomorkodnak, hogy a nyár, hát már az utolsókat rúgja, bár azért tényleg az időjárás a panaszunk nem lehet, hiszen meglehetősen csendes, nyugodt, sőt akár kellemesnek is mondható periódus következik most így szeptember végén, október elején. Naponta összejön a 19-20 Celsius fokos csúcsérték, sok napsütésben lesz részünk, és bár a reggelek és az esték egy picikét csípősek lesznek, azért nem megyünk fagypont alá. Erre csak Csíkszereda és Marosé víz volt képes ma reggel, ők mínusz egyel indították a mai napot. Ez volt a legalacsonyabb hőérték egyébként országos szinten. Mi 5 Celsius fokkal folytatjuk. És ahogy jön a hétvége, úgy lemegyünk egészen 1-2 Celsius fokig, aztán egy hét múlva már ismét itt leszünk, ahol most vagyunk. Napközben 5-6 Celsius fokos csúcsértékkel. Minimumokkal, 5-6 Celsius fokos minimumokkal, 19-20 Celsius fokos maximumokkal. Ez még nem a világ vége. It's not the end of the world. Miley Cyrust halljuk. 7 perccel 8 óra előtt. 8-kor jönnek a hírek.

0: Októberben fizethetik az előleget, nem lesz villany Szombatfalván. Bajnokit játszik a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik, és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss jelentéséből. A dokumentum szerint 2025-ben történelmi csúcsot ért el a romániai fiatalok iskolai végzettségi szintje, egyre többen szereznek ugyanis felsőfokú képesítést. Ennek ellenére a diplomások aránya 19%, ami elmarad a nemzetközi átlagtól. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya országos szinten 56%. Október 16-án kezdődhet meg a gazdáknak járó 2026-os támogatások előlegének kifizetése. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter arra kérte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséget, hogy szeptember 30-áig fejezze be a helyszíni ellenőrzéseket. Az előleg fizetés ezt követően indulhat el az uniós szabályoknak megfelelően. A miniszter szerint az Európai Unió új támogatási lehetőségeket is megnyitott az üzemanyag, műtrágya, villamosenergia és gázárak okozta válság kezelésére. Ezek romániai alkalmazása azonban a politikai helyzet miatt késik. Áramszünet lesz ma a város egy részén. A villamossági vállalat értesítése szerint 9 és 17 óra között a villamos hálózaton végzett javítási munkák miatt a Lejtő utcában, a Hunyadi János utcában, illetve a Gyerkes Mihály, a Telekpataka és a Cseresznye utcákban nem lesz áram. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot ma 9 és 20 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Bajnoki találkozót játszik ma a női kézilabda csapat. A székelyudvarhelyi Hargita kézilabda klub a másodosztályos bajnokság B csoportjában, az alapszakasz negyedik fordulójában a táblázatot vezető Alfa Prahova együttesét fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Ismét szabadon igazolhat új játékosokat az FCSB, miután a bukaresti labdarúgóklub rendezte tartozását William Béten felé. A belga középpályásnak 51.250 eurót fizettek ki, ezzel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség lezárta a felek közötti jogvitát. Az FCSB szeptember 23-án három átigazolási időszakra tiltották el új játékosok regisztrálásától a tartozás miatt. A korlátozást most feloldották, így a klub ismét szerződtethet és regisztrálhat játékosokat. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

7 perccel járunk 8 óra után, említettem, vendéget fogadunk ebben az órában, és ez így is lesz. Addig elmélkedhetünk azon, hogy ugye egy ember életében vannak hullámvölgyek, vannak csúcsok, azaz vannak mélységek és magasságok. Ugye egy ország életében is vannak mélységek és vannak magasságok. Azt hiszem, most éppen valahol a Marianna árok mélyén keressük a holnapi napot, úgyhogy akkor lehet háborogni. Itt jön a háborgó mélység, Burai és Lotfi Begé.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Ilyen még nem volt székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Hat napon át ismét a zenéjé a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: A téma nem először szerepel a műsorunkban, ráadásul még a híradásban is szóba került, és gondolom, hogy ha bárki Székelyudvarhelyen egy picit is figyeli a kulturális életet, tudja, hogy miről beszélünk, főleg, hogyha meglátja a vendégünket, Arosos, a kezdeményezőt és önkormányzati képviselőt. Jó reggelt, szia!
2: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Mennyire tudják, hogy ez valahol a te gyereked volt, amit kineveltél olyannyira, hogy most meg is születik pénteken?
2: Köszönöm szépen ezt a szép megfogalmazást, nem kell túlozni, azért ez egy komoly csapatmunka. A lényeg az, hogy október 2-án délután a városunk könyvtárának születésnapja van, és egyben névadó ünnepsége, Kányádi Sándor nevét veszi fel a könyvtár. Már ugyanezzel a témáról egyszer beszélgettünk itt, pont a könyvtár...
1: A szabadságom alatt.
2: Így van, a könyvtár igazgatójával, a Szőcs Endrével, aki oroszlán részt vállalt a szervezésben, meg az egésznek az előkészítésében, hiszen akkor annyira örültünk, hogy jóváhagyást kaptunk, hiszen minden névadásra jóváhagyást kell kérjünk a prefektúra mellett működő névadó bizottságtól, ezt augusztus 11-én kaptuk meg, és akkor az augusztusi tanácsülésen el is fogadtuk. Természetesen ezt az október 2-ai dátumot már nagyon rég előkészítettük, több hónapos egyeztetés előzte meg, meghívottainkkal is, és ami nagyon fontos volt számomra, hogy személyesen is találkozhattam a Kányádi Sándor egyik fiával, Andrással, vele több órás beszélgetés után úgymond áldásukat adták, ő is és testvére is, Magdi néni pedig, Sándor bácsi feleségének szintén küldtünk meghívót, ő Budapesten él, nem tudnak eljönni, viszont nagy örömmel fogadták a hírt, és ez számomra egy nagy megnyugvás is volt.
1: Nyilván csapatmunka, ez nem, egy ember nem tudná ezt az egészet véghez vinni, de hát valahol a szikrának azért meg kell jelennie. Főleg, hogy nem ez az első úgymond névadási próbálkozás, korábban már voltak, nem tudom az mennyire nevezhető kudarcnak vagy sikernek, de ez egy olyan kezdeményezés volt, amelyet, hát jó, hogy a pontot még csak most pénteken tesszük úgymond a végére, de ott már ott van a vége fele, tehát... születésre készen áll.
2: Így van, és nagyon örülünk annak is, vagy örülök annak, hogy ezt összetudtuk kötni a könyvtárnak a 75 éves születésnapjával, és hogy erre méltóképpen, tehát egy méltó alkalmat tudtunk találni arra, hogy a könyvtárunknak új neve legyen. Természetesen ez új logót is jelent, meg fogják látni, amit a kedves hallgatók, nézők, hogy a könyvtáron majd egy új tábla is lesz, és hát ez méltóképpen illeszkedik a Kányádi Sándor, azt gondolom a Kányádi Sándor hát értékeihez, amiket ő is képviselt.
1: A végül is neve lesz a könyvtárnak,
2: így
1: mert
2: van,
1: az a városi
2: van.
1: Könyvtár, persze van városi úszoda, nincs, de ha lesz, akkor vagy városi park, vagy mit tudom én, de van neve, tehát tiszteleg valakinek a munkássága emléke előtt. Hogy fogadták ezt a többiek, a kollégák, a testületnek a többi tagjai?
2: Testület maximális támogatásáról biztosított. Természetesen egyeztettem már előtte polgármester úrral és a művelődési ház vezetőjével is, az egész kulturális központ vezetőségével, fogalmazzak így. Közösen döntöttünk úgy, hogy a könyvtár vegye fel ezt a Kányádi Sándor nevet. Nekem az egyik gondolatom pont az is volt, hogy Sándor bácsinak nagyon sok gyerekverse volt, a könyvtárban pedig nagyon sok gyerek jár, és ahogy említettem, szeretném azt, hogy azok az értékek, amelyeket azt gondolom, hogy ő maximálisan képviselt, nem csak Székelyföldön, hanem egész Erdélyben, Magyarországon is, és a nagyvilágban is, azok valahogy jellemezzék továbbra is a mi kis közösségünket is.
1: Hát már eléggé idős az a generáció, amely annyira szerencsésnek mondhatja magát, hogy még akár öregkorában is, de hallgathatta. Amúgy én valamikor a 90-es évek elején ott Homorodfürdőn diáktábor, ott volt meghívott, én hallottam, ismertem a nevét, de amikor így megjelent, így jó pofa, öreg, ez volt az első benyomás róla, hát azóta még sokáig élt, tehát sokunknak volt szerencséje találkozni vele. Neked is gondolom.
2: Nagy tatámnak osztálytársa volt.
1: Na tessék!
2: Ezt azt hiszem a múltkor is említettem, és hát nagyon sok dedikált könyvünk van tőle. Még édesanyámnak dedikált a gyerekkorában, tehát mondjuk ilyen 65-ben a Kicsi legény nagy tarisznya, azt hiszem 65-ös kiadás, de nem csak az, hanem természetesen később a mi könyveinket is. Úgyhogy igen, nekem is volt alkalmam személyesen találkozni, de pont arra kértem a meghívottainkat az ünnepségen, hogy esetleg, ha vannak anekdoták, vagy történetek,
1: személyes
2: például. Élmények, igen, akkor azokról tudjunk beszélgetni, akár a hivatalos rész után is még egy kicsit maradjunk, mert azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát egy ember addig él, amíg az emlékezetünkben él többek között, és én ezt fontosnak tartom, illetve a könyvtár készül egy meglepetés filmmel is, amelyben Sándor bácsi fog megszólalni. Erről most többet nem tudok elárulni, de tudom, hogy gőzerőkkel készülnek erre, és az lesz az ünnepség végén, azt szeretnénk levetíteni, úgyhogy valamennyire meg is jelenik közöttünk, velünk lesz egy kicsit.
1: Nem tudom, napot említettünk, órát is említettünk már, vagy még
2: péntek,
1: nem?
2: Október 2-a délután 5 óra, a könyvtár előtti teret rendezzük be az ünnepségre, és ott lesz a rövid filmvetítés is majd a ünnepség vége fele.
1: Végül is mi a jövőt készítjük elő a mai generációnak, ebből egy örökség lesz majd valamikor. Te, mint édesanya, azért van rálátás, hogy a fiataloknak, a gyerekeknek mit mond Tamási neve, vagy egyáltalán
2: Kányádi.
1: A vers... Tamási. Kányádi, igen.
2: Hát szerencsére benne van még a tankönyvekben, szóval, hogy én egyetértek azzal, hogy a nagyon sok jelenkori modern költőíró van, és ezeket is kell ismerni, és tényleg azt gondolom, nagyon színes és nagyon jó a felhozatal úgy a gyerekek esetében, mint a felnőttek esetében. Viszont, ahogy eddig is hangsúlyoztam, vannak olyan értékek, amelyek örökérvényűek. Szóval, hogy ez nem olyan, hogy egy divat, és akkor most nem tudom, 2-3 évig ezt hallgatjuk, vagy ezt olvassuk, és utána eltűnik, hiszen pont a gyerekeknél azt gondolom, hogy vannak ilyen divatkönyvek, én úgy hívom, hogy most nem tudom, minden lány 2-3 évig ezt olvassa. Szóval, hogy Sándor bácsinak sokkal több ennél az öröksége, a ránk hagyott költészete rendkívül fontos. Természetes, hogy a kommunizmusban mindent áthallással próbáltunk hallani, vagy látni, vagy olvasni, ezt még én is emlékszem gyerekkoromban, de ezek ma is érvényesek, és ő azt gondolom, hogy nem csak gerinces ember volt, hanem kitűnő költő is. Szakmailag hívtunk olyan meghívottaink is vannak, akik a szakmai útját fogják méltatni. Velünk lesz Balázs Imre József, aki szintén udvarhelyi, és nagy örömmel vállalta el azt, hogy Kányádi Sándorról emlékezve, személyes történeteket akár elmondva itt legyen a névadó ünnepségen.
1: Kíváncsi vagyok, ha elmennénk egy iskolába, vagy egy osztálytalálkozóra, hogy ki az, aki, ha nem is személyesen szavalta, de hallotta valamelyik osztálytársát szavalni azt, hogy fától fáig a sűrűsödő halkonyban, fától fáig lopja magát a gyermek.
2: Vagy a
1: ez azért
2: fekete.
1: Ott, de ez mindig ott volt, ha például vetélkedő volt, kiszaval a legszebben, ez szinte kihagyhatatlan remek mű.
2: Igen, és én nagyon örvendek, hogy például Galambfalván ugye több éves hagyománya van mindenképpen a Kányádi Sándor szavaló versenynek, ahova egész Erdélyből, tehát mondjuk a Parciumból is mindig érkeznek gyerekek, és pont az iskolájukból, a Kányádi Sándor iskolából is hívtunk egy gyereket, aki most el fog mondani nekünk egy verset, és természetesen az iskola is nagyon büszke volt arra, hogy meghívtuk igazgatónőt, polgármester urat, ők is készülnek 3-án egy másik ünnepségre, amelyben Kányádinak is jelentős szerepe van.
1: Nyilván egy döntés megszületett, egy folyamatot végig kellett vinni, de biztosan figyelted, hogy amikor úgy a hír úgy kikerült ugye nyilvánosság elé, reakciók, biztos figyeltél rá, ki mit mond, hogyan reagálnak a szakma, az egyszerű ember az utcáról?
2: Én úgy érzem, hogy a szakma nagyon pozitívan fogadta, és ez egy nagy hálával fogadom ezt, mert számomra ez nagyon fontos volt, hogy ne egy politikai döntés legyen, hanem egy szakma által is elfogadott döntés. És pont, ha megengeded, mindjárt fel is olvasok egy rövid történetet Farkas Antal tollából, amelyet azt gondolom, hogy ismerünk elég sokan, de olyan szépen ízesen írta le. Nagyon kevés negatív visszhang érkezett. Természetesen megjöttek azok a vélemények is, vagy hozzám is eljutottak, hogy hát...
1: Mikor lesz itt aszfalt? Nem ez kell, hanem aszfalt?
2: Miért nem kérdeztünk meg mindenkit, és természetesen, hogy lehetett volna más nevet is adni, viszont én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor mindenkinek mindenről véleménye van, elég, hogyha a szakma rábólint, és mondjuk egy városvezetés, vagy egy kulturális intézmények vezetői, én az ők véleményükre adok, és ahogy mondtam neked, ezt már több mint egy éve készítjük elő, így azért magunk között el kell áruljam.
1: De azért számodra is van egy bizonyos terület, ami közelebb áll a szívet, ez fontos az aszfalt, fontos a térkövezés, parkolás, stb. Hosszasan sorolhatnám. A testünk, tehát a testi táplálék kell, de kell a szellemi is, és mintha ez azért úgy, mint önkormányzati képviselő is, ez közelebb áll hozzád.
2: Ez inkább, mint család, amelyből származom, amilyen neveltetésem volt, azt gondolom, hogy hasonló értékeket hoztunk, mint például, amit Kányádi Sándor is képvisel, és ezért is ez egy ilyen ragaszkodás volt részemről, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha önkormányzati képviselőként kérdezel, akkor nagyon aktívak vagyunk mindnyájan a mindennapokban is. Mindnyájunknak van egy-egy körzete, amelyet képviselünk, ahol próbálunk helytállni, megoldani a dolgokat. Ezek mellett én ügyeket szeretek fölvállalni, és például ez egy ilyen ügy, de jönnek a többiek is, és én pont azért mentem be az önkormányzatba, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy nem hangosan, csendben, de nagyon sok olyan dolgot tudunk megoldani, amihez ott kell ülni az asztalnál. És én mindig azt mondom, hogy akkor tudsz döntéseket hozni, hogyha elsősorban ott ülsz az asztalnál. Utána felkészülten és felkészülten kell hallasd a hangod, értsd jól, de ott kell lenni az asztalnál. Önkormányzati képviselőségem mellett azért csak közgazdász vagyok, tehát a gazdasági ügyekre is rálátásom van, és nagyon hát nem tudok nagyon aktívan, de aktívan részt veszek minden olyan döntés előkészítésben, amely a gazdaságunkat érinti, és drukkolok, illetve teszek azért, hogy ezen a téren is legyenek előrelépések.
1: De mégis azért inkább humán beállítottságú vagy.
2: Ezt azért annyira nem mondanám, mert...
1: Nem.
2: Én azért elég sok... matekes körökben elég sokat mozogtam, mondjuk maradjunk csak ennyinél, nem akarok most túl sokat magamról beszélni, de igen, vannak ilyen ügyek, amiket felvállalok, és most pont ez egy ilyen, és tényleg nagy örömmel készülünk, és szeretettel hívunk mindenkit az ünnepségre.
1: Halljuk akkor, hogy szép szavakba igen, csomagolva, hogy hangzik ez.
2: Elhoztam a meghívót is, hogy pontosan tudjam idézni, szóval, hogy névadás, tisztelgés és vállalás, e-hármasság jegyében készül ünnepre a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és Székelyudvarhely városa. Közösségünk kulturális élete és a tudás szolgálatában álló Városi Könyvtár immár nevében is összefonódni készül Kányádi Sándor szellemi örökségével, épp ezért önkormányzati javaslatra fennállásának 75. évében felveszi a költő nevét az intézmény.
1: Nyilván a helyszín nem kell megnevezni, hát a könyvtár.
2: Könyvtár, igen.
1: Tere előtt gondolom, ott azért ünneplő.
2: Szépen berendezik a kollégák, igen, és már most van erről elképzelés és forgatókönyv, úgyhogy meg a program is most már szépen összeállt.
1: És az időjárás is, ha minden igaz, kedvezni fog nekünk. Maradt-e bármi, amit kihagytunk?
2: Igen, azt gondolom, hogy csak felolvasnám, ha megengeded ezt a nagyon rövid történetet Kányádi Sándor bácsiról, amikor még gyerek volt, hogy hogyan is lett ő, hogyan is milyen sors hogyan avatkozott közbe a sors, mondjam így, hogy ő tulajdonképpen...
1: Hogy az legyen belőle ami már tisztelünk.
2: Így van. Szóval gyermekéveiben édesapja mellett keményen dolgozott a gazdaságban. Édesanyját 1940-ben mindössze 11 éves korában veszítette el. Aztán 1941-ben, ahogy később maga vallotta, a sors hirtelen kiszuperálta, idézőjelbe, a szántásvetés világából. Kétoldali tüdőgyulladást kapott, amely súlyos mellhártyagyulladással fajult. A betegség Székelyudvarhelyre a kórházba vitte, ahol az orvos közölte édesapjával. Sándor fia többé nem alkalmas fizikai munkára. A gazdaember kétségbe esetten kérdezte, még a lovakat sem hajthatja ki a csordába? Az orvos határozott válasza így hangzott, az sem, ha élni akar. A rendelőben ülő kis Sándor mindezt hallva úgy érezte, fölöslegessé vált. Ám ekkor az orvos váratlanul megkérdezte Miklós gazdától. Mondja, a gyermeknek esze van-e? A tiszteletes úr azt mondta, hogy igen jó esze van, felelt az édesapa. Hát akkor hagyják itt a székelyudvarhelyi református kollégiumban. Lássuk, mi lesz belőle, mondta az orvos. Azért még hazamentek összepakolni. A kis Sándor a szekér derekában, a sarjúban feküdt, 39 fokos lázban. Szótlanul baktattak a Sándorral egy napon született ló húzta szekéren, majd Galamfalva határában az öreg hátra szólt. Elmész-e a kollégiumba? El. Jött a halk, beteges válasz. Megállod-e a helyed? Meg. Így indult el Kányádi Sándor értelmiségi pályája Székelyudvarhelyen, most már a király nélküli Magyar Királyságban és a háborús időkben, amikor Erdély egyik felét és benne majdnem az egész Székelyföldet visszaadták. Ezt Farkas Antal írta le, ő egy interjút készített Sándor bácsival, és akkor onnan jegyezte le, úgyhogy ezúton is köszönöm neki. Tegnap olvastam újra, és akkor arra gondoltam, hogy én nem tudnám ilyen szépen elmondani, és ezért felolvastam.
1: Érdekes, néha furcsa a sorsnak a fintora, hogy fő az egészség, ugye, nincs annál értékesebb dolog az életünkben, és mégis egy betegségnek köszönhetően, mert ha az nem lenne, akkor most szegényebbek lennénk egy költővel.
2: Ez egészen biztos, amúgy úgy tudom, hogy Tamási esetében is ugyanez volt a helyzet, ez egy másik történet, de hogy pont ezt akartam én is hangsúlyozni, hogy soha nem tudjuk, hogy minek mi a következménye. Sándor bácsi, Kányádi Sándor így lett költő, így tudott tanulni, és akkor onnan tudott tovább fejlődni, tovább alakulni a sorsa.
1: Jó, ez lehet akkor vigasz is hallgatóinknak, hogy fogadják el, hogy olykor az életünkbe érkező rossznak is van értelme, sőt olyan pozitívuma, amely nélkül egyszerűen szegényebbek lennénk.
2: Valóban így van.
1: Akkor most már csak egy dolog maradt hátra, megvárjuk a péntek délutánt, október 2-át, elmegyünk a könyvtár épület elé, és akkor ott lehetünk. Ezen az emlék, már most még nem történt meg, de már most emlékezetes eseménynek mondom, mert erről majd a történelemkönyvek fognak beszámolni, hogy igen, a könyvtár azon a bizonyos őszi napon vette fel Kányádi Sándornak a nevét.
2: Nagy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacfilére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mirbonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállás biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Kelly Shelley in Athens és a The Reaper című 2020-as felvételt hallhattuk. 8 perc választ el 9 órától. Lassacskán zárul a Wecker harmadik órája, és 9-kor jönnek a hírek. Addig küldjük küzdeni a Matadort. Gallen Jeffrey dalát halljuk.

0: Októberben fizethetik az előleget, nem lesz villany Szombatfalván. Bajnokit játszik a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik, és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss jelentéséből. A dokumentum szerint 2025-ben történelmi csúcsot ért el a romániai fiatalok iskolai végzettségi szintje, egyre többen szereznek ugyanis felsőfokú képesítést. Ennek ellenére a diplomások aránya 19%, ami elmarad a nemzetközi átlagtól. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya országos szinten 56%. Október 16-án kezdődhet meg a gazdáknak járó 2026-os támogatások előlegének kifizetése. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter arra kérte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséget, hogy szeptember 30-áig fejezze be a helyszíni ellenőrzéseket. Az előleg fizetés ezt követően indulhat el az uniós szabályoknak megfelelően. A miniszter szerint az Európai Unió új támogatási lehetőségeket is megnyitott az üzemanyag, műtrágya, villamosenergia és gázárak okozta válság kezelésére. Ezek romániai alkalmazása azonban a politikai helyzet miatt késik. Áramszünet lesz ma a város egy részén. A villamossági vállalat értesítése szerint 9 és 17 óra között a villamos hálózaton végzett javítási munkák miatt a Lejtő utcában, a Hunyadi János utcában, illetve a Gyerkes Mihály, a Telekpataka és a Cseresznye utcákban nem lesz áram. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői hegyi vadászalakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot ma 9 és 20 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Bajnoki találkozót játszik ma a női kézilabda csapat. A székelyudvarhelyi Hargita kézilabda klub a másodosztályos bajnokság B csoportjában, az alapszakasz negyedik fordulójában a táblázatot vezető Alfa Prahova együttesét fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Ismét szabadon igazolhat új játékosokat az FCSB, miután a bukaresti labdarúgóklub rendezte tartozását William Béten felé. A belga középpályásnak 51.250 eurót fizettek ki, ezzel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség lezárta a felek közötti jogvitát. Az FCSB szeptember 23-án három átigazolási időszakra tiltották el új játékosok regisztrálásától a tartozás miatt. A korlátozást most feloldották, így a klub ismét szerződtethet és regisztrálhat játékosokat. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Az eredetit még Mike Oldfield adta elő, illetve hát a barátnője Maggie Reilly volt az, aki énekelte a Moonlight Shadows című dalt még a 80-as években. 9 óra után járunk 21 perccel, 1 óra múlva a Forrásszerzők című műsorunkkal jelentkezünk, és ismét lesz udvarhelyi zakuszka, amelynek témája a közszállítás. Lehet buszra ülni, vagy igénybe lehet venni egy már meglévő, vagy egy újdonságként jelentkező szolgáltatást. Ezzel kapcsolatosan lesznek itt a stúdióban ezúttal két vendég, Baric Imre Róbert és Németi Zoltán, utóbbi az Urbana pénzügyi igazgatója, ha jók az információim.

0: Locomotion 1987-ből Kylie Minogue előadásában, hát az ő története is tényleg remek rádiós téma, hiszen az ausztrál szappanoperák világából jutott el a világhírnévig, mindezt egy olyan dallal kezdte, amely eredetileg már több mint két évtizeden létezett. És a Locomotion nem csupán egy sikeres debütálás volt, hanem egy különös zenei karrier kezdete. Ha valaki esetleg például a Netflixen megnézi a filmet az életéről, hogyan jutott el a szappanoperától a slágerlistákig, érdekes sztori, ja, és persze megküzdött a rákkal, túlélte, legenda, az biztos. És akkor töltsünk el együtt egy éjszakát.
1: Ibiza?
0: Jó lesz? My Candies és Evelyn, One Night in Ibiza.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
3: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

0: Annyira jól érzem magam, vagy annyira jó érzés, it feels so good. Sonic dalát hallhattuk. A dal előadója mesélt a dal történetéről is, hogy volt egy idő, amikor beleszeretett egy srácba, aki fölött épp sikeres volt, ő meg nem, és a srác azt hitte, hogy igazából az ő sikerébe lett szerelmes a hölgy. Ez a dal arról szól, hogy nem. Nem így van. És a dal még azt is jól példázza, hogy elsőre nem szabad feladni, ugyanis a dal eredetije még 1998-ban jelent meg, és az amerikai slágerlista mindössze 24 helyig jutott. Aztán két évvel később Amerikában óriási siker lett, és ezért Nagy-Britanniában újra kiadták, és annyira sikeres lett második nekifutásra, hogy három hétig vezette az angol slágerlistát. És időközben megérkezett a napi menü is.
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
0: Ime a mai menü az 5.23-ban. Ma is két olyan fogással készülnek, amire nehéz nemet mondani. Krumpli, krémleves, pirított baconnel és krutonnal. Krémes, sejmes, ropogós feltéttel, pont ahogy szeretjük. Ragacsos csirkecomb hasábburgonyával, vagyis szaftos, ízes, jó kis ragacsos csirke, mellé ropogós hasábburgonya. A rendelést le lehet adni a 0778-71-507-es telefonszámon, vagy a Hamma applikáción keresztül.
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: Járdát javítanak a Rákóczin. Előzetesbe került Kölin Georgescu. Folytatódott a Nemzetek Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma dől el Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök kormányának sorsa. A parlament két háza együttesülésen szavaz a kabinet beiktatásáról. A kormánynak legalább 233 támogató szavazatra van szüksége, Muresan tegnap mintegy 200 biztos voksal számolt. A szavazást egy órakor tartják, és az eredménytől függően folytatódhat a hónapok óta tartó politikai válság. Az alkotmány szerint két sikertelen kormányalakítási kísérlet után az államfő feloszlathatja a parlamentet. Nikus Jordán azonban jelezte, hogy szeretné elkerülni az előrehozott választásokat. 30 napos előzetes letartóztatásba került Călin Georgescu volt államfőjelölt. A bukaresti ítélőtábla helyt adott a díjkot fellebbezésének, és elrendelte Georgescu, valamint az ügy másik gyanúsítottja, Ionel Rusen üzletember letartóztatását. Kettejüket egy 1,1 millió eurós csalási ügyben szeptember 21-én vették őrizetbe, majd Georgescut hatósági felügyelet alá helyezték. A volt államfőjelöltet tegnap késő délután vitték a fővárosi fogdába. Zajlik a járdajavítás a második Rákóczi Ferenc utca felső szakaszán, az aszfaltburkolatot és a hibás aknákat a Malom és a Csere utcáktól kezdődően a körforgalomig kicserélik. A beruházás várhatóan 500 ezer lejbe kerül, de az összeg növekedhet, ha a feltört burkolat alatt további cserére szoruló aknákat találnak. A gépjármű forgalmat nem érinti korlátozás a felújítás ideje alatt, a gyalogosok számára viszont fokozott figyelmet igényel a közlekedés. Győzött a sepsiszentgyörgyi Sepsiszik teremlabdarúgó csapata. A háromszéki csapat hazai pályán 2-2-es első félidő után 9-3-ra verte a Real Oltenia Rozsisté együttesét. Egy nappal korábban a Vajdahunyadi Corvinul Lucia Förül Buzaúj összecsapás 6-3-ra végződött. A VSK Székelyudvarhely a következő fordulóban a Lucia Förül Buzaúj otthonában játszik hétfőn, október 5-én. Folytatódott a labdarúgó Nemzetek Ligája. Az A-liga harmadik csoportjában tegnap este Spanyolország 4-1-re verte Horvátországot, a Csehország-Anglia meccs végeredménye 0-2 lett. A B-liga egyes csoportjában Szlovénia 2-0-ra győzött Észak-Macedónia ellen, a Skócia-Svájc meccs 0-3-ra végződött. Ma szünnep van a Nemzetek Ligája sorozatban, amely holnaptól folytatódik, Magyarország pénteken Budapesten Grúziát fogadja, Románia Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió.
13: Star Rádió.
12: Star Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Ez a hónap utolsó szerdája, vagyis akkor ez a forrás szerzők, a havi rendszerességgel jelentkező pályázatokról szóló műsorunk Parajdi Borbálával, a Eurotop Consulting részéről. Bárki, aki szeretné pályázatok kapcsán felvenni vele a kapcsolatot, a rádió Facebook oldalán megtalálja az e-mail címet is, illetve a Facebook elnevezést is. Szia!
2: Szia, Csaba!
1: Jó reggelt akartam köszönni, és meggondoltam magam, hogy reggel akkor volt, amikor én jöttem ide.
2: És amikor én elindultam vásárhelyről.
1: Valószínűleg.
2: Szeretettel köszöntelek is a kedves rádióhallgatókat, és akik Facebookon követnek minket, őket is.
1: Újdonság, hogy nem három, hanem csak két és fél oldal, hogy 25 percben valahogy férjünk is bele.
2: Így van.
1: Tegyünk
2: így
1: rá van. Egy kísérletet
2: és akkor.
1: És akkor
2: egy picit így tematika szerint beszéljünk egy picit a Startup Nation programokról, hiszen vannak ott is újdonságok, a digitalizációról, egy kicsi mezőgazdaságról és a energiáról. Szóval a tematika a pályázatok szempontjából e köré csoportosul.
1: Startoljunk a Startup Nation-nel akkor.
2: Startoljunk a Startup Nation-nel. Tehát itt a két program, amit nagyon fontos megemlíteni, az a rendes standard Startup Nation program, amivel kapcsolatban mostani új információ, hogy évvége fele újra ki szeretnék nyitni ezt. Ez azoknak szól, akik itt Romániában élnek, 18 és 35 év közötti fiatalok, első cégüket szeretnék bejegyezni, és ezáltal akarnak gépeket, felszereléseket, berendezéseket vásárolni pályázatból, ugyanúgy, mint az előző szesszióban 250 ezer lejre, támogatásra lehet számítani körülbelül 90%, de aki nagyobb önrészt bevállal, például nem 10%-ot a 90% támogatás mellett, hanem 20%-ot, illetve a technológiai felszerelések a pályázatában túlnyomó részben vannak, illetve első bejegyzett vállalkozásról beszélünk, és bevállalunk 30 hónapig két alkalmazottat, valamint inkább a gyártás KN-kódra szeretnének pályázni, azoknak lesz előnyük. Tehát ez az újdonság, hogy bejelentették sajtóinformációk szerint fog indulni a Startup Nation program újra, az itt élő fiatal vállalkozni vágyó személyek számára. A másik ugye, amiről már tettünk említést, a diaszpóra.
1: A nem itt élő, a hoz haza a pénzet.
2: Így
1: program.
2: Van, költöz haza, hoz haza a pénzt című fejezet, tehát a startup diaszpóra programmal kapcsolatban. Itt is most már megjelentek az információk. A lényeg az, hogy azok tudnak pályázni, azok a fiatalok, akik az elmúlt 18 hónapos keretben a pályázat megnyitásától 18 hónapos keretben minimum 12 összefüggő hónapot külföldön éltek, és haza akarnak költözni, új céget szeretnének indítani. Ugyanolyan sémával működik, mint a rendes Startup Nation. Itt nagyobb lesz a támogatás, 200 ezer euróra fognak tudni pályázni a fiatalok, és a lényeg az, hogy itt az önrész és a támogatás mellé bejön egy harmadik komponens is, a hitel komponens, mivel ugye ez már egy picit nagyobb volumenű 200 ezer eurós támogatást jelent, nagyobb, mint a 250 ezer lejes, vagyis hát közel 50 ezer euró, így van. Ezért mindenképpen fontos, hogy ezt a komponenst is behozták. Itt a lényeg a következő, hogy van nekem a pályázati értékem, abból nekem kell legyen minimum 5% önrészem, hogyha 35 év alatti vagyok, 10% önrészem, hogyha 35 év feletti vagyok, és hogyha egy nagyon nagy befektetést szeretnék csinálni, akkor 15% önrészem kell legyen. Tehát lehet, csak akkor én hozzá kell rakjam a nagyobb önrészt. És akkor az önrész mellett pedig nekem megvan a támogatási érték, ami maximum 200 ezer euró, és ezen felül a beruházási értékben megjelenik a hitel is, ami maximum 40%-át fogja tudni fedezni a befektetése mértékének. Tehát nagyon fontos az, hogy itt partnerbankok lesznek, és fognak tudni támogatást nyújtani a hitelre is.
1: Volt még ilyen pályázat külföldön élő diaszpóra számára, emlékszel?
2: Voltak, de nem ennyire komplex feltételekkel. Egyszerűbbek voltak úgy, mint a Startup Nation. Volt is rá igény, és most
1: ezt akartam megtudni, hogy...
2: Igen, volt mindig. Tehát a Startup Nation programok függetlenül attól, hogy az itteni fiataloknak szólnak, vagy függetlenül attól, hogy a külföldi... a hazatérni vágyó fiataloknak szólnak, mindig nagy igény volt rá.
1: Azért kérdeztem rá, mert épp most ugye, hogy itt alakul a kormány, ne jussunk oda, hogy leminősítsék az országot, mert az viszont ebből a szempontból, üzleti szempontból rossz, de a miniszterelnök jelölt mondott valami olyasmit, hogy akkor fognak hazatérni a fiatalok, amikor itthon is megtalálják azt, amiben részesülnek. Pontosan. Ott jól működő egészségügyi rendszer, stb. És azért akartam hogy rákérdezni, hogy jó, vannak ilyen programok, hogy élnek-e vele?
2: Élnek, és ebben a szesszióban is elég sok megkeresés van már felénk, annak ellenére, hogy még egy konzultatív kiírásról van szó. Amikor már megjelent a hír,
1: hogy lesz egy ilyen,
2: nagyon sok fiatal megkeresett, hogy akkor itthon szeretne befektetni, külföldön összegyűjtött egy kicsi pénzt, haza szeretne jönni, és itthon szeretne befektetni, és vállalkozást indítani a külföldi tapasztalatok alapján.
1: Oké, akkor központi régióprogram a következő.
2: Igen, itt a digitalizációs, ezt ne felejtsük el, mert ez évvége fele novemberben ígérik, hogy fog indulni ez a program. Ugye ebben az évben már nagyon sok digitalizációs lehetősége volt a vállalkozásoknak, illetve nagyjából minden pályázat, ami a vállalkozásoknak szólt, tartalmazott olyan komponest, ami digitalizációra és energiára is vonatkozik, de most kimondottam, még egy digitalizációs pályázatot ki fognak írni. 200 ezer euróra lehet maximum pályázni, mikrokis és középvállalkozások a középrégióból fognak tudni pályázni, maximum 90%-os támogatásra, és itt a lényeg nem az, hogy 3 laptopot és mit tudom én, 2 számítógépet vásároljunk, hanem a lényeg az, hogy fel fogják mérni több ponton keresztül, 12 ponton keresztül, hogy milyen digitalizációs szinten áll a vállalkozás, és minél rosszabb digitalizációs szinten áll, minél több dolog nincs megcsinálva.
1: Minél
2: ebből
1: elavultabb, gondolom.
2: Vagy még kezdetleges, tehát hogyha nincs, tegyük fel, weboldala, vagy ha nincs jó internete, vagy hogyha nincs például e-commerce, vagy cloud computingja, akkor mindenképpen előnyben részesül azokhoz képest, akiknek már fejlett digitalizációs szinten van a vállalkozásuk.
1: Mondod ezeket a szavakat, valamelyik nyugdíjas, miért nem beszél magyarul a hölgy? Cloud, meg ilyesmi.
2: Igen, ezt így mondják.
1: Nyilván szakszavak, tudja, MP3.
2: és a lényeg az, hogy ezeket fogják felmérni, és abban az esetben, hogyha látják, hogy igény van erre, mert nagyon kezdetleges digitalizációs szinten van a vállalkozás, akkor lesz nagyobb esélye pályázni. Fontos az, hogy mindenképpen valami vállalatirányítási szoftver is legyen az egészben, vagy akár olyan, ami a termelést irányítja, kimondottan a gépekhez kapcsolódva, akkor akár egy modern weblap, akár online kommunikáció az ügyfelekkel, akár mesterséges intelligencia, a bevezetése.
1: Applikáció,
2: igen, illetve akár a weboldalra is, akár egy mesterséges intelligencia chatbotot be lehet tenni, ami segít
1: az
2: eligazodni,
1: divatos,
2: és szakmailag is segíteni azokat, akik akik ellátogatnak a weboldalra. Tehát mindenképpen a fontos az, hogy a digitalizáció szempontjából tudjuk fejleszteni a vállalkozásunkat. Nagyon sok digitalizációs program volt. Úgy vélem, hogy persze ez most már ugye a maradék pénzekről beszélünk, tehát nem lesz akkora nagy költségvetése, de a lényeg az, hogy aki még nem élt ezzel a lehetőséggel, és tényleg olyan vállalkozásra van, amire szükség van egy pici digitalizációt még bevinni, ahova szükség van még egy kicsi digitalizációt bevinni, akkor mindenképpen fontos lenne ezzel a lehetőséggel élni. És akkor, hogyha a digitalizációs programon is átmentünk, akkor evezünk egy picit a mezőgazdasági szintérre.
1: Mákvirágok előnybe.
2: A mákvirágok, a gyógynövények, virágok, fűszernövények előnybe. Tehát itt három olyan program van, amiről érdemes beszélni. Kettő már aktív is egész október 30-áig, vagy a keret kimerüléséig. Az egyik az a virágok, gyógynövények, fűszernövények termesztése, a másik pedig a kisgazdaságokra vonatkozó pályázati lehetőség. Amint már többször beszéltünk a virág, gyógynövény, fűszernövényes lehetőségről. Ez most első alkalommal jelenik meg külön programként, mert felmérték azokat az igényeket, és az előző szessziókban is voltak igények ilyen beruházásokra, azonban valahogy sehova nem lehetett úgy betenni, hogy elég pontot kapjon, és véleményem szerint akinek például egy dísznövény, aki dísznövényekkel foglalkozik, vagy gyógynövényekkel, nagyon fontos akár a feldolgozásra vonatkozó, vagy a konzerválási kapacitásokat megteremteni akár a dísznövényeknek, de nagyon, nagyon jó lehetőségek, tároló kapacitásokat megteremteni erre. 100 000 eurót lehet kérni, maximum 85%, és persze itt is pontozási kritériumok alapján fognak dönteni, hogy van-e köze biotermesztéshez, üvegházakban, fóliasátrakban van-e ez létrehozva. Nyilvánvaló, mint minden mezőgazdasági programnál, ahogy már elmondtuk, szorgalmazzák azt, hogy egy nagyobb, egy szövetkezetnek legyünk a tagja, és természetesen itt is megjelenik az újonnani energiaforrás, tehát a megújuló energiaforrásokra vonatkozó befektetés. Tehát ez a dísznövényekkel. A másik, ami nyitva van, úgy, hogy mondtam, az a kisméretű gazdaság. Tehát itt ugye ezt sokszor már említettük, hogy a gazdaság méretét az állatdarabszám, illetve a növény hektárszám alapján határozzuk meg, és akkor aki nem ér el egy bizonyos úgymond SO méretű gazdaságot, azt tud ebbe a kis gazdaságba pályázni. Gépek, felszerelések, építkezési munka legfeljebb 50 000 euróig 85%-os támogatással. Tehát itt lényegében akinek egy kis gazdasága van, az tudja fejleszteni tovább a kis gazdaságát.
1: Letelepedett fiatal gazdák. Na jó.
2: Igen, itt a fiatal gazdákkal kapcsolatban most jelent meg ebben a hónapban a konzultatív kiírás. Itt a fiatal gazdákkal kapcsolatban
1: 40 évig
2: 40,
1: fiatal.
2: 40 vagy hogyha letelepedett gazda, tehát nem az első, már meglévő ugye gazdasága van, akkor akár 45 éves korig is, de ami fontos, hogy abban az esetben, hogyha már a standard ugye fiatal gazdás pályázatból, aki első alkalommal telepedik le, abba a programba még részt vett a 2014-2022-es ciklusban, akkor és még nem töltötte be a 45 évet, akkor részt tud venni újra a letelepedett gazdák vagy gazdaságunk megerősítésére. Tehát ez egy most egy olyan dolog, hogy aki fiatal gazda lehetőséggel, pályázati lehetőséggel élt az előző ciklusban, az most még egy akár 200 ezer eurós támogatást maximum 80%-ig tud kapni, ugyanúgy építkezésekre, gépek felszerelésekre, öntözőberendezésekre, arra, hogy még jobban tudja fejleszteni a farmját.
1: Ez hogy értik azt, hogy letelepedett gazdálkodó?
2: Tehát a letelepedés lényegében az az, hogy amikor az APA-nál nekem már adnak egy ilyen kódot, hogy egy farmon van, és jó, azon a kódon megvan az, hogy van ennyi hektár búzám, ennyi darab állatkám, stb. Stb. Tehát, és az én nevemen van, vagy az én jogi személyiségem nevén van, I, PFA, Cyrille, stb. Nevén van. És lényegében, hogyha kétfajta fiatal gazdás pályázat van. Az egyik az, amikor első ízben akar letelepedni, ami azt jelenti, hogy neki most nincs semmije, de a pályázat által át fog venni gazdaságokat, és neki is lesz. Átvesztegyük fel három öreg nénitől kisebb-kisebb gazdaságokat, neki lesz egy nagyobb, ugye? És akkor neki is meg lesz első alkalommal az a rója, úgymond.
1: Letelepedik.
2: Akkor van a folyamat. A már letelepedett, az az, amikor már neki már egy éve, két éve, három éve megvan ez a zápiás, ugye, kódja.
1: Már csak az örökké fiatal gazdák hiányoznak. Alfabiltől hallgatják a Forever Young címét. Jó, végeztünk akkor ezzel?
2: Igen.
1: Modernizációs alappal folytatjuk?
2: Igen, folytassuk a modernizációs alappal, egy picit az energiával, a személyszállítással és a megújuló energiaforrással.
1: Tehát ez is volt már téma amúgy.
2: Volt korábban. Már téma. Azért hoztam meg egyszer az eDrive-ot, mert erre is egyre több megkeresés van. Tehát amit azt kell itt nézni, hogy abban az esetben, hogyha egy vállalkozás, tehát kétfajta komponense van ennek az eDrive programnak. Egyik az, hogy kimondott személyszállító társaságuk, a flottájukat szeretnék kicserélni elektromos, nem bővítésről van szó, kicserélésről.
1: Lecserélni a régit.
2: Igen, tehát mindenképpen
1: zöldíteni
2: kell. És a másik az az, hogy ha tegyük fel egy akármilyen vállalkozásnak, akinek szüksége a munkájából kifolyólag, hogy menjen akár terepre, és
1: szolgálati kocsi legyen egy, esetleg elektromos.
2: Neki van egy régebb, sokat, vagy nagyon szennyező szolgálati kocsija.
1: Motor,
2: az beadja ezt a kocsit, és vesz egy elektromos
1: kocsit. Mint a roncsprogram végül is.
2: Igen, pontosan így kell felfogni, mint a roncsprogramot. 30 ezer euró per gépjármű lehet igényelni, lehet drágább kocsit is venni, de 30-at adnak.
1: Ez a maximum.
2: A lényeg az, hogy a költségvetés országszinten nem nagy. Az igény úgy látom, hogy nagyon nagy lesz, tehát körülbelül országszinten, hogyha kiszámolom, egy olyan 500 kocsi környékén fog megállni a támogatás, és a lényeg az, hogy Európában összeszerelt elektromos autókat vásároljunk, nem Európán kívüli autókat. Jó, és a másik, amiről még volt szó, az önálló tároló kapacitások létesítése. Ez olyan villamos energiatároló kapacitások létesítése.
1: Igen, hogy ne nappal olcsón eladd az áramot, és este azt az áramot, amit te eladtál, 3-4-5-szeres áron vedd meg, mert neked nincs tároló kapacitás. Az ország tudna erről beszélni is a bolgárokról.
2: Igen. Itt az a lényeg, hogy nem feltétlenül tehát azért hívják önállónak, mert nem a te saját, tegyük fel, naperem parkodhoz teszed, vagy a nem saját fogyasztásodat fogod lefedni, hanem a rendszernek segítsz azáltal, mivel a rendszer a csomó napelem miatt terhelés szenved, ezért előny az a az országos rendszer számára, hogyha tároló kapacitások létesülnek. Miért fontos ez a cégeknek, vagy miért éri meg a cégeknek? Azért éri meg a cégeknek, mert utána ezzel az energiával ők tudnak kereskedni lényegében. Tehát ezeket mikro, kis és középvállalkozások, illetve akár nagyvállalkozások is igénybe tudják venni, és természetesen ez az energiatermelő KN kódot be kell vinni a cégbe, de mindenképpen itt megawattra fognak finanszírozást adni, és október 30-áig fog kelleni ezeket a pályázatokat leadni. És pontozási kritérium szerint fogják utána sorba tenni, hogy ki kéri a legkisebb támogatás per megawatt, és persze a fő tevékenység szempontjából is fogják ezeket vizsgálni.
1: Amúgy akkor ez egy új üzleti lehetőség.
2: Persze.
1: Mivel foglalkozol? Áramot tárolok. Mi?
2: Igen, de ezeket már a nagyobbak tudják és készülnek rá, szóval szerintem nem most találják ki, akik erre fognak pályázni, hogy újan pályázzanak.
1: És tisztában vannak, hogy Románia azért nincs a helyzet magaslatán energiatárolás, kapacitás.
2: De pont ezért vannak ezek kitalálva.
1: Jó, akkor most már kérdez, felelek?
2: Igen, ha beleférünk.
1: Beleférünk.
2: Jó.
1: Három kérdés. Egy perc a kérdés.
2: Egy perc.
1: Bármit a válasz. Egy jó üzleti ötlet mellett mi szükséges még ahhoz, hogy valaki sikeresen el tudjon indítani egy vállalkozást?
2: Véleményem szerint az a legfontosabb, hogy fel legyen mérve az, hogy mekkora igénye van, és mindenképpen legyen egy olyan HR csapat is mellette, aki ezt tudja, hogy a vállalkozást elindítani, és legyen merész abban. Ez egy kicsit most ilyen általános, ugye, akár hogyha fiatal vállalkozókról beszélünk, tényleg vegye azt a bátorságot, azt a merészséget, hogy elindítsa. Hiába van egy jó ötletet, hogyha csak a fejedben marad,
1: kell
2: és a cselekvés az mindenképpen legyen meg.
1: Kell, mert főleg, hogyha itt ugye vannak pályázatok, hogy alkalmaznod kell.
2: Így van.
1: Embereket. Ott már te egyből felelősséget vállalsz, nem csak saját magadért.
2: Csapatért is.
1: Hanem az ők családú életükért is.
2: Pontosan.
1: Hát tőled függnek. Jó, mennyire érdemes egy vállalkozásnak már a pályázati kiírás megjelenése előtt felkészülnie egy tervezett beruházásra? Hát erről azok tudnának beszélni, akiknek a fiókjukban ott van már a dokumentáció, és várják, mikor jelenik meg. Adják le.
2: Igen, tehát itt ugye nagyon röviden két dologról kell beszéljünk. Az egyik dolog az, hogy effektív már a pályázati ötlet valamilyen szempontból ki legyen dolgozva, egy érett pályázati ötlet legyen, mielőtt megindul a pályázat. Ez akkor lehetséges, hogyha már vannak kimondottan, ha a pályázatok ról beszélünk, az azt jelenti, hogy már van olyan, tegyük fel, tapasztalat, hogy az előző szessziókban mire kell figyelni, milyen dokumentumokat kell összeállítani, milyen technikai dolgokat kér a finanszírozó. Tehát ez az egyik, hogy maga effektív a pályázatra legyünk felkészülve. A másik pedig az, hogy ugye magát a pályázót, nem csak a pályázatot, hanem magát a pályázót is fel kell készíteni egy pályázásra. Ez mindenképpen az egy év leforgása alatt kell történjen, hogy a pénzügyi indikátorai teljes mértékben rendben legyenek, üzleti forgalom, profit, alkalmazott szám. Tehát, hogyha már tudjuk azt, hogy körülbelül milyen irányba szeretne mozogni, és milyen méretű az ő beruházási igénye, akkor tudjuk azt mondani, hogy oké, de ezt a céget fel kell készíteni arra, mert hiába van egy 1000 lejes céget, hogyha te 2 millió euróra akarsz pályázni.
1: Jó, és akkor a harmadik kérdés, hogy egy vállalkozásnak először a saját fejlesztési igényét érdemes meghatároznia, vagy a rendelkezésre álló pályázati lehetőségekből érdemes kiindulnia? Nem tudom, én erre úgy válaszolnék, hogy mindenképpen a saját fejlesztési igényét érdemes, mert Udvarhely nem tudom mennyire tanult vagy sem a leckéből. Mire lehet pályázni? Mindenre pályázunk, de szükségünk van rá? Nem, de kit érdekel? Mi pályázunk, hogy tudjuk elmondani, hogy 13 futó pályázatunk van. Rosszul látom?
2: Nem látod rosszul. A vélemény nekem is 2007 óta, mióta ennél a vállalkozásnál dolgozom, ugyanez. Mindenfajta emberrel, mindenfajta pályázni szeret, kívánó emberrel találkoztam, vállalkozóval. A lényeg az, hogy mind a kettőt meg lehet írni, ugye, hogy na mire lehet pályázni, és akkor megírjuk. Mind a kettőt meg is lehet nyerni, de a tapasztalat, a 10 éves, vagy közel 20 éves tapasztalatom az, hogy akinek az igény szerinti, az igényes szerint keressük a lehetőségeket, az már tudja, hogy mit akar, sokkal jobban magáénak érzi, és lehet, sokkal jobban lesz kivitelezve az egész. Lehet, hogy aki csak azért, mert mire lehet pályázni, és pályázunk, lehet, hogy meg fog torpanni a gyakorlatba ültetésnél, és már nem fogja magáénak érezni az egészet, és lehet, hogy nem fogja befejezni a pályázatot. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb esélye van, és sokkal komfortosabb a vállalkozónak is, hogyha neki van egy ötlete, azt majd megnézzük, hogy életképes-e valahol, vagy nem életképes az az ötlet, de véleményem szerint mindenképpen az ötlet kell legyen az első. Ami egy problémára, egy probléma megoldására kell válaszoljon.
1: Adott esetben. Szóval nem árt, mielőtt pályáznánk, feltenni a kérdést és válaszolni is rá, hogy kell ez nekem?
2: Így van.
1: Akkor zártuk is a szeptemberi forrásszerzőket.
2: Igen. Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, és akkor jövő hónapig is, addig is fejlesztjük Erdélyt.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A bukaresti ítélőtábla helyt adott a Díkot fellebbezésének, és elrendelte Georgescu, valamint az ügy másik gyanúsítottja, Jonél Ruszen üzletember letartóztatását. Kettejüket egy 1,1 millió eurós csalási ügyben szeptember 21-én vették őrizetbe, majd Georgescut hatósági felügyelet alá helyezték. A volt államfő jelöltet tegnap késő délután vitték a fővárosi fogdába. Zajlik a járdajavítás a második Rákóczi Ferenc utca felső szakaszán, az aszfaltburkolatot és a hibás aknákat a Malom és a Csere utcáktól kezdődően a körforgalomig kicserélik. A beruházás várhatóan 500 ezer lejbe kerül, de az összeg növekedhet, ha a feltört burkolat alatt további cserére szoruló aknákat találnak. A gépjármű forgalmat nem érinti korlátozás a felújítás ideje alatt, a gyalogosok számára viszont fokozott figyelmet igényel a közlekedés. Győzött a sepsiszentgyörgyi sepsiszik teremlabdarúgó csapata. A háromszéki csapat hazai pályán 2-2-es első félidő után 9-3-ra verte a Real Oltenián Rozsisté együttesét. Egy nappal korábban a Vajdahunyadi Korvinul Lucia Förül Buzaúj összecsapás 6-3-ra végződött. A VSK Székelyudvarhely a következő fordulóban a Lucia Förül Buzaúj otthonában játszik hétfőn, október 5-én. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája. Az A-liga harmadik csoportjában tegnap este Spanyolország 4-1-re verte Horvátországot, a Csehország-Anglia meccs végeredménye 0-2 lett. A B-liga egyes csoportjában Szlovénia 2-0-ra győzött Észak-Macedónia ellen, a Skócia-Svájc meccs 0-3-ra végződött. Ma szünnep van a nemzetek ligája sorozatban, amely holnaptól folytatódik, Magyarország pénteken Budapesten Grúziát fogadja, Románia Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csüppel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csüpp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződés kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Udvarhelyi Zakuszka. A város legizgalmasabb beszélgetései egy tálban. Régi sztorik, friss vélemények, közéleti beszélgetések. Fűszeres, tartalmas, néha kicsit csípős, de mindig udvarhelyi. Közéleti arcok mesélnek, vitáznak, sztoriznak, és néha bizony jól megkavarják a dolgokat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi fortyog a városban, akkor tarts velünk a következő percekben. Ez az Udvarhelyi Zakuszka. A Sztár Rádióban.
2: Nem mernék megesküdni rá, hogy volt már erre példa, hogy négyen ülünk egy asztalnál az Udvarhely Zakuszkában. Katona Zoltán kollégám esetleg kijavít, hogyha ez már megtörtént.
3: Zakuszkában biztos nem, más műsorban lehet, hogy jó.
2: Na szóval akkor a felállás első ízben ebben az esetben, és akkor még egyszer kezdjük előről, tehát jó magam Szász Csaba, én azt a már legelől, jó, bocsánat, mellettem kollégám Katona Zoltán. Köszönjél szépen, Zoli!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat természetesen.
2: És két meghívott akkor, mivel a témánk a közszállítás, itt van velünk Baric Imre, Bolt Flotta főnök, Székelyudvarhelyen, illetve jobb szélen Németi Zoltán, az Urbana gazdasági igazgatója. Ők hamarosan most komoly munkába állnak az őszi távszolgáltatás indításával, de nem ezért van itt, hanem azért, mert az Urbana foglalkozik a Székelyudvarhely közszállítással. Állítással is. Köszöntelek titeket, köszöntünk titeket.
3: Szervusztok, jó napot kívánok, és azt hadd mondjuk el, hogy hát ebben a műsorban a taxisokat, a taxitársaságokat is megpróbáltuk bevonni. Sajnos nem kaptunk olyan választ, ami azt jelezte volna, hogy jönnek. Erre több próbálkozásunk volt az év tavaszán is, csak külön velük szerettünk volna műsort készíteni. Sajnos akkor sem vállalták, és sajnos most sem.
2: És a akkor megegyezhetünk.
3: A témánk egyébként.
2: Igen, és ti nem vagytok ebben, nem jelentetek konkurenciát egymásnak.
4: Köszöntöm én is a hallgatókat. Rég voltam a Sztár Rádióba.
2: Még úgy ott voltunk.
4: Bízza, jó újra itt lenni. Természetesen nem vagyunk konkurencia, mivel mondhatni előző beszélgetésben már pendítettem a témát, hogy nagyjából zöldek vagyunk mind a ketten, mert az udvarhelyi Bolt flottában is nagyon sok elektromos autó lesz. Tisztább város, jobb levegő, boldogabb emberek.
3: Azt azért hadd mondjuk el, hogy ez a történet honnan indult, mert Székelyudvarhelyen nem most kezdődött. Sem az Urbánánál, sem a taxitársaságoknál, sem az elhangzott dolognál maga az első dolog, hiszen nagyon régről beszélhetünk közszállításról, hiszen és úgy mind városon belül, mind pedig városon kívül. A nagyon idősek talán emlékeznek arra, amikor még valamikor a 40-es, 30-as években volt Székelyudvarhelyen magánbuszvállalat, mégpedig a Sztojka-féle vállalat. Egyébként a buszok ott voltak a Küküllő partján, ahol most egy cég van, hogy az Orbán Balázs híton átmegyünk, és ugye 1948-ban államosították, aztán hát ugye a 60-as évektől lettek rendszeresek, ugye nagyon rendszeresek a távolsági buszjáratok, illetve az 50-es években is voltak, és ami a városi buszjáratot illeti, azt hát emlékeim, illetve az utána nézéseim szerint az ugye a 70-es, 80-as években lett rendszer. Lehet, hogy hát a mi generáció még emlékszik arra is, amikor hát a kommunizmusnak a végén ezek a gázos buszok voltak. Igen, tehát képek is maradtak fent azokról is, hogy ez ugye hát nem gázos buszokkal, de a 90-es években működött úgy, ahogy működött, aztán egészen a 2000-es évek közepéig, amikor megszűnt ez a történet, és néhány éve beszélhetünk ismét újra városi buszokról Székelyudvarhelyen. Ami pedig a taxikat illeti, a kommunizmusban volt néhány úgymond állami taxi, és 1990 tavaszán rögtön, ahogy a törvények elkezdtek változni, és hát a magánvállalkozásokat megengedték, hát mondjuk ezt idézőjelbe, rögtön megjelentek Székelyudvarhelyen a taxik, ugye a magánvállalkozó taxik, és eleinte ott, ahol most, ahol most újítják az utat, a Barátok temploma mögötti kis utcában, a Vár utcában volt a megálló, aztán később kerültek át tulajdonképpen a központba. Mint tudjuk, ugye a taxisok ugye később összeálltak, cégek lettek belőlük, eleinte mindenki külön ment, és aztán utána fejlődött ez a történet ugye az elmúlt 30-35 évben, és hát jelenleg úgy van, ugye, hogy két nagy taxitársaság van Udvarhelyen. Úgyhogy dióhéjban egy kicsikét ennyit így a közszállítás a történet. történetéről.
2: Én még hozzáfűznék, nem? Hát nem vagyunk mai gyerekek, de ki az, aki közületek még emlékszik, vagy egyáltalán elkapta, még a kommunista időkben, amikor az útnak a takarítása a hótól, nem az ismeretlen fogalom volt, a buszokon lógtak az emberek, nyitott ajtókkal ment az embernek a fél lába a levegőbe lógott, és hogyha a busz nem tudott elindulni a megállóból, akkor lepattantak róla az emberek, megtolták a buszt, mozgásba lendül, és mozgás közben felugrottak rá. Na ezt nem tudom, hogy nem is szabad, azt hiszem, hogy tiltva van, tehát abban a helyben a cégnek elveszik a jogát.
3: Hát azok más idők voltak, az biztos.
2: Ebből kaptatok el valamit?
3: Én még igen.
2: Imre, de te lehet, hogy fiatal vagy ehhez, nem?
4: Erre még nem
2: emlékszem. Már nem emlékszel.
5: Jó? Nagyjából egy idősök vagyunk, úgyhogy.
2: És a mezitlábas taxi, még létezik manapság amúgy mezitlábas? Így nevezték őket, mezitlábas taxik.
4: A lábbusz.
2: Nem. Hogy nem
3: az egy nagyon új fogalom, Imre.
4: Hozzátársítottam.
2: Nem, hanem függetlenek, egyetlen társasághoz sem tartoztak, s ott húzták le az embert, ahol tudták. Én kaptam el ilyet. Amikor nézem, hogy ilyen olcsó, brassóban, ilyen olcsó, igen, szorozza be 10-zel. 10-szeres áron vitt el. Tehát voltak ilyen... Nem. Öregek vagyunk, jó, megállapítottam.
3: Na de ami a közszállítást illeti, és most Zoltánhoz fordulok, ugye az Urbánának, ugye az Urbána Transportnak, mert ugye külön van ez a történet, néhány éve ugye hát a városban az van, hogy vannak elektromos buszaink, hogy működik egyébként ez a rendszer? Így most, hogyha így hogyan jellemeznéd ezt a rendszert, ami néhány éve elindult, és hát akkor, ahogy szokták mondani, ez jól rosszul, de működik, de erről mit gondol maga a szolgáltató képviselője?
5: Én is köszöntöm a Sztár Rádió hallgatóit, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kollégámat, partneremet. Hát tulajdonképpen ebben a struktúrában, ahogy most van, az Urbán ezt a közszállítást 2022 nyarától végzi. Azóta elindultunk egy ilyen nagyon minimális flottával, amit ajándékba kaptunk, azok voltak a kék buszok. Utána vásárolt az önkormányzat még 3 kis buszt, és utána egy pályázat eredményeként meglett ez a 8 elektromos zöld színű busz, amelyet most ebben a pillanatban is használunk. Tehát igazából a flottánk ebben a pillanatban 8 plusz 3 busz, amelyet bármikor bevetésre lehet szólítani. Úgy napi szinten átlagosan 8 buszt használunk, amiből 6 busz a 3 vonalat egész nap programszerűen járja, és 2 autóbusz pedig kiszolgálja a diákoknak az igényeit, tehát úgy, mint iskolajárat, vagy esetleg iskolák által szervezett programok, például ilyen kori suli, vagy úszás, vagy amit ugye az iskolák különböző periódusokba kezdeményeznek a diákok számára. Nos, hát ugye elhangzott itt a most a konkurencia szó is. Hát én azt gondolom, hogy ez a két tevékenység, amiről ma fogunk beszélni, ez lényegesen eltér egymástól. Tehát két külön piaci szegmest fed le.
3: A személyszállításon belül? A személyszállításon belül.
5: Tehát végülis egy közös pontunk egyelőre az van, hogy ugye egy utast el kell vinni egy A pontból a B pontba.
3: Pontosan.
5: Viszont a mi szolgáltatásunknak a becsületes neve az, hogy tömegközlekedés. Ebben most már a jellegénél fogva is benne van az, hogy ez egy leszabályozott tevékenység, amely jól meghatározott útvonalakat használ, menetrendet használ, egy jól meghatározott flottát használ. Ez természetesen az önkormányzatnak a döntése, hogy mivel szolgálja és hogyan szolgálja ki a várost. Ez a közszállítás tulajdonképpen figyelembe veszi a városnak a közúti infrastruktúráját, illeszkedik többé-kevésbé, amennyire tud a város igényeihez, figyelembe veszi a lakóságnak az elosztását, figyelembe veszi a nagyobb tömegek által frekventált helyeket, lásd intézményeket, kórházakat, esetleg bevásárlóközpontokat, és figyelembe veszi tulajdonképpen a napi igényeit is a közösségnek, tehát a munkába járást, az iskolába való járást, vagy esetleg olyan nagyobb közérdekű rendezvényeket, amelybe partner tud lenni az Urbana. Közérdekű rendezvények tulajdonképpen azok már nem programszerűen működnek nálunk, hanem felkérésre, azaz szerződés kötéssel, és persze ezt akkor tudjuk kielégíteni, mikor van szabad kapacitás.
3: Tehát ilyen volt például az Udvarhely napok, ilyen volt a TEDx, ilyen pontosan, volt az augusztus 20-ai ünnepség a Jézus Kápolnánál, azt hiszem, hogy erre
5: pontosan gondolom. Így van. Tehát mivel mi egy delegálási szerződés alapján dolgozunk, nekünk kötelességünk betartani az útvonalat, a menetrendet, és ugye azokat a napokat, mikor szolgáltatunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket az érveket és az elhangzottakat figyelembe véve biztos vagyok benne, hogy mi nem jelentünk egymásnak konkurenciát, tehát bármely közszállításban résztvevő partnerrel kapcsolatban. Inkább azt mondanám, hogy talán ez kiegészítő szolgáltatás tud lenni a gazdasági szereplők között. Mi egy közszolgáltatást végzünk, és a másik része a piacnak, az tulajdonképpen a versenyszféra. Igen. Hát ez az óriási.
2: Imre, mielőtt belevágnánk, azért beszélgettünk így még adás előtt, és mondtál egy olyan információt a közszállítással kapcsolatban, amiről én nem tudtam. Meglepődtem, hogy lehet a dolgokat jól is csinálni, meg el is lehet rontani a dolgokat. Szerintem ez egy olyan információ, amiről nem árt, ha tudunk itt Udvarhelyen. Neked úgy biztos kézből van ez.
4: Az Urbanával kapcsolatban és az üldözókkal kapcsolatban kiegészíteném az elhangzottakat, tehát mi itt nagyon szépen és harmonikusan együtt fogunk dolgozni, ugyanis addig, ameddig a városi buszoknak van egy bizonyos menetrendje és egy bizonyos útvonala, addig mi lefedjük azokat a különleges kéréseket, amikor nem menetrendszerűen, hanem A-ból B-be szeretnének
2: 0-ból 24.
4: kedvező áron eljutni az udvarhelyi emberek. Mi ennek a legnagyobb örömmel fogunk eleget tenni, ugyanis már nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy na végre Udvarhelyre is jön a bolt, és itt volt az ideje, és sok-sok udvarhelyi használja, amikor elmegy más városba.
3: Igen, mert nagyvárosokban működik.
4: Csodálatosan
3: működik. Tudnál példákat mondani?
4: Hát nagyvárosokban.
3: Hogy hol vagy? Nem, ne nagyváros mondjál, bocsi. Mondjál kisebb
4: várost.
3: Csak
4: a környező városokat mondom. Szentgyörgyön például csodálatosan működik, Marosvásárhelyen is csodálatosan működik, Csíkszeredában is indul nem sokára. Itt Udvarhelyen, ha minden jól megy, november közepén, ha csúsznak egy picit az engedélyek, akkor december elején, de mindenképp azt a decemberi ünnepi hangulatot, azt aktívan kell, mi megfogjuk, és akkor akik szeretnének menni vásárolni, vagy valami, akkor a flottában csodálatos autók lesznek, különlegesebb, többnyire elektromos autók, úgyhogy...
2: Hogy lehet elcsípni ezeket most azért? Mert ez nem titok, erről beszéltünk mi is, hogy kimész éjjel, szombat éjjel a Városháza térre, és nincs, ami hazavigyen. Ugye az Urbánát azért csak nem fogjuk felvinni, küldjön már egy buszt, mert haza akarok menni, de nem, nincs elegendő taxi, vagy éppen akkor nincs taxi, hogy ebben az esetben...
3: Vagy úton van éppen, hajnali vagy nem a városban van.
2: Nem tudom, Fenyédről szeretnék valakit behozatni. Ez lehetővé válik?
4: Mi erre próbálunk egy megoldást kínálni, ugyanis nem sokára megszületik a térkép, hogy Udvarhely és körzete. Ebben nekem nagy szerepem lesz, hogy meddig húzzuk ki a térképnek a vonalait. Igyekszem a környező nagyobb településeket belejteni, pont erre az esetre, hogyha itt Fenyédig kell kimenni, akkor ne legyen Udvarhelyre lekorlátozva a szolgáltatás, hanem ne essünk ki szépen Fenyédig, Zete, Lakáig, Márifalva, Farkaslaka, Böbösz, tehát a környező nagy településekre is legyen a bolt szolgáltatás elérhető. Tehát
2: 0-24 amúgy?
4: Legyen benne az applikációba. Itt ugye nem alkalmazott sofőrökről van szó, hanem magánszemélyek végzik ezt a tevékenységet a saját autójukkal. Ami azt jelenti, hogy ezeknek a személyeknek általában a családjuk van otthon. És akkor én ezt, mint jó és ügyes és odafigyelő flottafőnök meg kell értsem, hogy az az apuka, amikor a családjának szüksége van, akkor otthon kell legyen, és nem az autójában, a főtéren, vagy Zetelakán, vagy valahol. De ettől függetlenül igyekszünk eleget tenni. Mint
3: annyi autót kell
4: más.
3: Biztosítsál, hogy lefedje mondjuk a péntek estét, ugye ezt így képzeljük el?
4: Lesznek piros zónás időpontok, amikor is én hangsúlyozottan megkérem a flottát, hogy amennyire lehetséges legyenek aktívak, hogy akkor a kéréseknek tudjunk eleget tenni. De ez a azokon az apukákon múlik többnyire, akiknek otthon gyerkőc van, és akkor ők mérlegelik, hogy otthon kell-e legyek,
3: megéri, vagy nem éri.
4: Mehetek.
3: Igen.
4: Így van.
2: Ezt kivégezheti amúgy? Bárki, akinek jogosítványa van például?
4: Vannak alapfeltételek, viszont mivel már be vannak telve a helyek, én ezzel most nem tölteném az időt, mert már várólistán álltartam.
2: Nem, én elvileg kérdeztem, hogy ki az, akiből lehet egy ilyen?
4: Hát aki jó sofőr, megvannak a szükséges vezetési tapasztalatai, és én, mint flotta főnök, ugye figyelembe veszem azt, hogy az udvarhelyiek biztonsága a legfontosabb. Tehát kell olyan sofőrt nem veszek be a flottába, aki útközben Facebook-szozik, ott van a telefon a nyakába, és megy át az átjáron úgy, mint a vonat, mint ahogy ez velem egy jó párszor előfordult, ha nem lépek kettőt hátrafele, akkor az a bizonyos nőnemű vezető a telefonnal a nyakába úgy átmegy rajtam, ahogy kell.
2: Ezt te döntöd el amúgy?
3: Hát ezt mondjuk nem csak nőnemű vezető képes ezt megcsinálni, hanem másik nemű vezető is, sőt, nekem tegnap inkább ellenkező irányú tapasztalataim vannak, de egyébként a feltételeknél mennyit kell, mennyi időt kell valaki mondjuk vezessen, vagy milyen pszichikai állapotban kell legyen, vagy ez hogy működik?
4: A biztos, hogy vannak feltételek. A minimális követelmény az, hogy aki ezt a tevékenységet szeretné végezni, az legyen legalább 21 éves, és legyen 2 év vezetési tapasztalata.
3: Uh-huh.
4: Ezt én egy picikét tovább tolom, mert én személyesen építem fel a csapatot, és akkor látom, hogy kinek milyen a vezetési tapasztalata van, figyelembe véve az utasoknak a biztonságát. Tehát itt nem szabad előfordulni olyan, hogy koccan, vagy bármi az autó, mert akkor annak esetleg a csapatból való távozás a következménye. Tehát nem száguldozunk, szépen megyünk, tiszta autókkal közlekedünk, illedelmesek vagyunk. Dresscode is van, az is van. Nem egy izzadt, tépett rövidújú pólóba, hanem szépen tiszta vasalt ingbe.
2: Jelzem, hogy max 10 percünk van még, úgyhogy a felén már túl vagyunk.
3: Én rákérdeznék Zoltánra, hogy az Urbana Transportnál mitől függ az, hogy új járatot indítsanak? Van-e szó ilyesmiről, illetve tehát gondolom beszélgetések vagy tervek szintjén, tehát hogy hogyan kell egy igény felmerüljön, és ezt az igényt hogyan próbálják kielégíteni. Tehát hogyha mondjuk arra lenne szükség, hogy mondjuk legyen hétvégén buszjárat, most mondtam egy példát, és hogy ez rendszeres legyen, úgy érve, hogy rendszeres legyen, tehát nem arról beszélünk, arról, amit mondtad, hogy szerződéssel, persze, és hogy ideiglenesen, hanem ez mitől függ?
2: Szombaton most már ugye van, és nem olyan terv, amitől elzárkoztok, hogy esetleg akár vasárnap is.
5: Tavaly január 1-től indítottuk a szombati járatot, ez tulajdonképpen a 8-as járatunk. Igazából a mostani struktúra, a mostani menetrend és a kapacitás az egy előzetes tanulmányra van kihegyezve, ami része volt tulajdonképpen a pályázatnak is. Na, ezt a tanulmányt ezt ugye 5 évig teljesíteni kell, tehát úgymond vannak benne ilyen sarokszámok, amiket tulajdonképpen hozni kell, majd 2 szóban azokról is beszélek. Viszont ez nem azt jelenti, hogy itt leállunk, mert állandóan vizsgálni kell az igényeket, vizsgálni kell ezeknek a számoknak az alakulását, hogy hogyan növekednek, csökkennek, meg ilyesmi, vagy mi az, ami stagnál. Ugyanis az a cél, hogy minél többen használják, minél többet használják, és hogyha lehet, kevesebb autó közlekedjen a városba ezáltal. Tehát a célok azok elég nagyok. Szó van most a metropolitán hálózat beindításáról is, aminek ugye az lenne a lényege, hogy a perifériás környező falvakat bekapcsolja udvarhely tömegközlekedésébe, az embereket nyilván be is hozza, és ezáltal is sokkal több autót, úgymond autónak a forgalmát lehetne csökkenteni. Nyilván. Tehát az én gyerekeim is régebb autóval jártak be, amíg középiskolába jártak, mert nem volt mivel. És ezért is javasoltuk mi is, és az önkormányzat is teljesen támogatta, hogy indítsuk be a szombati járatot. Már gondolkoztunk egy vasárnapi járatban is, ha még nem teljes programmal is, de valamihez igazodni, illeszkedni. Ezeket folyamatosan vizsgáljuk, amennyiben úgy látjuk, hogy igény van rá, és támogatást kapunk az önkormányzattól is, akkor állunk elébe.
3: Van ennek tesztfázisa, vagy egyből elindulna, vagy hogy működne ez?
5: Hát a szombati járatot azt úgymond tesztfázisba lőttük be ott egy-két hónapig.
3: Igen,
5: addig, amíg igazából a végső vonalat tudtuk kialakítani.
3: Igen.
5: Mert azt mondtuk, hogy meg kell szabjuk az időt is, hogy az nem a hétköznapi időintervallumban közlekedik, hanem menjen akkor 8-tól 5-ig, vagy 9-től 6-ig például, és akkor hogy melyik utcákat, vagy melyik zónákat érintse a városnak.
2: Nézzük egy kicsit, hogyan működik. A buszoknál egyszer el kell menni a megállóba ahhoz, hogy felszállhass rá, mint a vonatoknál. Azért annyira nem, én stoppoltam le vonatot két megálló között, és megállt, és a csöves hátizsák, akkor felmásztunk, rámentünk a tengerre.
5: Mind a régi filmek.
2: Oké, hogy a depó és a vasútállomás között volt, mert menjünk, hogy üljünk fel a depóra, de megállt a vonat a két állomás között, és felszálltunk rá 90, nem tudom, 4, vagy, na mindegy. A taxinál ott legalábbis hagyományos módszerek alapján hívott, si jön. De én még nem utaztam sem Bolt, sem Uber, nem tudom, ti, igen?
3: Én se egyébként.
5: Én Kolozsváron utaztam, vagy kétszer.
2: Itt ez hogy működik? Akkor filmekben látjuk, hogy New Yorkban, de az is a klasszikus verzió, hogy taxi és a sárga kocsi megás beül. Ebben az esetben ezt hogy képzeljük el?
4: A mi esetünkben úgy fog ez működni, hogy van egy Bolt applikáció, azt, hogyha letölti az ember a telefonjára, akkor abban az applikációban tudja kérni az autót.
3: Úgy, mint a taxiknál.
4: Kér egy személyre szabott autót.
2: Kizárólag csak applikáción keresztül működnek ezek?
4: Applikáción keresztül működnek, mert ugye átláthatóság kell legyen. Tehát követhető kell legyen az autó, mikor, hol, merre megy. Az autóban kamerák lesznek, tehát a belső tér is rögzítve van ilyen szempontból, hogy semmiféle incidens ne történhessen, ami nem ellenőrizhető. Ezen kívül ugye a hatóságok is, mint pénzügy, stb. Ők is akarnak tudni mindent, hogy milyen mozgás van, annak milyen díja volt, hogy annak akkor milyen adóvonzata van, stb. Tehát itt minden átlátható, viszont ennek az átláthatóságnak jelen esetben csupa előnyei vannak, mert az a személy, aki kéri az autót, ő látja, hogy milyen autó jön, mi a sofőrnek a neve, milyen típusú autó, milyen pontszámokat
2: ezt
4: kapott az autó.
2: Ezt az applikáció kimutatja?
4: Igen, bizony, milyen pontszámokat kapott a sofőr az előző
2: úton. Lehet értékelni?
4: Lehet értékelni? Így mondja, ez egy nagyon ügyes sofőr, mert nagyon magas pontszáma van, kifizeti az applikációba azt a kevés összeget, amiben kerül a fuvar, és kész.
2: Lesz itt lobbizás szerintem. Hogy akkor azért szokták mondani, hogy és azért maximális értékelést adjon nekem, aztán nyilván eldönti a kuncsavt, hogy...
4: A kuncsavt dönt el, így van. Nekem, mint sofőrnek, én is, mint flotta főnök fogom hordozni az embereket, mindenkinek megengedem, hogy csodaszép autóval beülhessen, tiszta, kellemes hangulat. A kliens dönti el, milyen pontszámot ad, viszont ez látja. Mindenki.
3: Nyilván ez a pontszám, ez az élet más területein is működik. Ugye most két ilyen friss példát ragadok ki, akkor ugye hát az egyik a városi kórház. Én már voltam olyan helyzetben, hogy kellett értékeljek a sürgősségén, és nagyon-nagyon jó pontszámot adtam. Illetve hát ugye múlt hét óta van a városházának is egy ugyanilyen, hát most már nem terve, hanem valós, hogy értékelheted a polgármesteri hivatalnak a munkatársait. De hát ez azért, hogy több-több, hát most gondoljunk csak bele, mint lakás bérlésnél, egy kirándulásnál, tehát hogy ott azért minden, most már mindenütt pontozunk.
2: Több szolgáltatást lehet érteni. Egy-egy megszólalásra jut időnk, mindkét meghívottunk részre, másfél percben, ha lehet személyenként. Kivel kezdjük, kivel zárjuk?
4: Én akkor el is kezdeném. A köszönetet szeretnék mondani a Sztár Rádiónak, hogy ez a lehetőség megtörténhet.
2: Továbbítjuk az értékelést.
4: Köszönöm szépen például a Szentgyörgyi Bolt flotta főnöknek és honornak is a sok-sok segítséget, amit kapok tőle ebben az egész
2: know-how-ban segít?
4: A tapasztalatokat megosztják.
2: Ja. Igen.
4: És ezek a tapasztalatok számunkra, hogy induló csapat vagyunk, ezek nagyon-nagyon fontosak, és igyekszünk ugyancsak továbbadni egy csíkszeredai csapatnak is, hogy ők is akkor tudják ezt hasznosítani. Bíztatom az udvarhelyieket, bátran jöjjenek boltozni.
2: De csak várják ki.
4: Várják ki, még egy kicsi van hátra, és akkor elindulunk. Minden olyan csodálatos lesz, mint a többi nagyvárosokban, erről gondoskodunk, odafigyelünk, és biztonságosan fogjuk szállítani az embereket.
3: A buszokkal, Zoltán?
5: Említettem, hogy én is egy pár számot kiírtam magamnak, de talán most egyről beszélnék. Ez az évi vagy havi utazás szám. Tulajdonképpen ez az egyik mércéje a tömegközlekedésnek, ezzel lehet az egyik.
3: Hányan használják? Ilyen egyszerű a kérdés.
5: Pontosan mérni. Tehát 2025-ös adatról beszélek, hogy teljes évről tudja beszélni. Nálunk ez 680 ezer utazás per év. Ez havi lebontásban több mint 56 ezer utazás, ami szerintem egy ekkora szintű városban már nagyon-nagyon szép számot
3: jelent. Ez akkor jelzi az igényt.
5: És ez tulajdonképpen 2022-től folyamatosan növekszik. Biztos van ennek egy plafonálása, de az a lényegünk, hogy ez a számokhoz még tudjuk hozzadni, majd a környező települések számát is. Nos, én is köszönöm azt, hogy részt vettem ezen a beszélgetésen. Nyilván önöknek vagy nektek sok sikert kívánok, kitartást kívánok. Mint jeleztem, ez nem jelent biztos nekünk semmi problémát, inkább legyünk kiegészítjük egymást,
6: így van.
5: Pontosan. Mi arra törekszünk, hogy minél több autóbuszunk járjon, minél kevesebb autót lássunk, és nekem sokkal jobban tetszik egy tele buszt látni emberekkel, mint egy autót zötyögni az utcán egy emberre.
6: Viszont az autóbuszok azok óránként járnak. És aki a két időintervallum között el szeretne jutni valahova, neki szüksége van egy alternatív,
5: pontosan,
6: egy más változatra. Pontosan. Mi pedig ebben fogunk segíteni azoknak az embereknek, aki el akar menni bevásárolni, ott van a 3 NEC, berakja szépen a csomagtartóba, hazavisszük, segítünk kipakolni is.
5: Annyit még ajánlok, mind a specifikus törvények is, ahogy ugye előírják összeállításba, hogy azért ne feledkezzetek meg utasbiztosításról, csomagbiztosításról. Nyilván erre gondolom odafigyelni.
6: Ez mind benne van az alappaketben.
2: Egy dolog azért így is közös bennetek, ha dugó van, mind a ketten benne rostokoltok.
5: Ez így van.
6: Így van.
2: Mert hogy nincs
6: legyen
2: ugye különbség. Igen. Bíztató. Hát akkor én köszönöm, hogy a kollégáim nevében, hogy eljöttetek ide, és így nem sikeres utazás, hanem biztonságos utaztatást kívánok mindannyiatoknak.
6: Úgy legyen. Köszönjük a megtiszteltetésre.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Gyrosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
4: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Járdát javítanak a Rákóczin. Előzetesbe került Kölin Georgescu. Folytatódott a Nemzetek Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma dől el Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök kormányának sorsa. A parlament két háza együttesülésen szavaz a kabinet beiktatásáról. A kormánynak legalább 233 támogató szavazatra van szüksége, Muresan tegnap mintegy 200 biztos voksal számolt. A szavazást egy órakor tartják, és az eredménytől függően folytatódhat a hónapok.

0: II. Rákóczi Ferenc utca felső szakaszán az aszfaltburkolatot és a hibás aknákat a Malom és a Csere utcáktól kezdődően a körforgalomig kicserélik. A beruházás várhatóan 500 ezer lejbe kerül, de az összeg növekedhet, ha a feltört burkolat alatt további cserére szoruló aknákat találnak. A gépjármű forgalmat nem érinti korlátozás a felújítás ideje alatt, a gyalogosok számára viszont fokozott figyelmet igényel a közlekedés. Győzött a sepsiszentgyörgyi Sepsiszik teremlabdarúgó csapata. A háromszéki csapat hazai pályán 2-2-es első félidő után 9-3-ra verte a Real Oltenia Rozsisté együttesét. Egy nappal korábban a Vajdahunyadi Corvinul Lucia Förül Buzaúj összecsapás 6-3-ra végződött. A VSK Székelyudvarhely a következő fordulóban a Lucia Förül Buzaúj otthonában játszik hétfőn, október 5-én. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája. Az A-liga harmadik csoportjában tegnap este Spanyolország 4-1-re verte Horvátországot, a Csehország-Anglia meccs végeredménye 0-2 lett. A B-liga egyes csoportjában Szlovénia 2-0-ra győzött Észak-Macedónia ellen, a Skócia-Svájc meccs 0-3-ra végződött. Ma szünnep van a nemzetek ligája sorozatban, amely holnaptól folytatódik, Magyarország pénteken Budapesten Grúziát fogadja, Románia Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% hústisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútorok.

0: Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió.

Rita Ora és Sigma felvétele szeptember utolsó napjánál tartunk, és az utolsó sztár délután ebben a hónapban, holnap már október 1-jét írunk. Köszöntelek benneteket itt a sztár délutánban, előkészítettem a legjobb zenéket a következő percekre is. Már is indítunk Hősök és Kompakt Diszkó felvételével, remélem, hogy minden rendben nálatok a munkahelyen, otthon, vagy éppenséggel a hangulatotok is rendben van. Így a hét közepénél van, aki fáradtabb, van, aki energikusabb, mindenki maga dönti el, hogy hogyan is fogja átvészelni, úgymond, ezt a szerda délutánt. Az idő az velünk van, tehát napsütés az van, 16 Celsius fokot mutatnak jelenleg már a hőmérők. Ha a kávétok forró, akkor az is rendben van, énekli a Hősök, én pedig Bedő Erika vagyok egészen 17 óráig.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

TNT felvétele fél egykor. Jeromosokat köszöntünk szeptember utolsó napján. Ez a név, ez görög eredetű. Hát nem is tudom, hogy itthon egyáltalán hallottam-e olyat, hogy valakit Jeromosnak hívnak. De minden esetre, hogyha ismertek Jeromosokat, akkor köszöntsétek, és kívánjatok nekik boldog névnapot. A születésnaposoknak is szól a következő felvétel 1991-ből. És hogyha már névnaposok, akkor holnap csütörtökön a Malvinokat ünnepeljük. Pénteken Petra névnap van, na azt nagyon szeretem például azt a lány nevet, és két nap múlva pedig a Helgákat lehet köszönteni. Ezek már gyakoriak itthon is. És gyakori az, hogy jó zene szól a sztár délutánban, úgyhogy legyen jó munkakedvünk!

0: I like music. Sztár reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
3: 6 naponnát ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Mamma mia!
1: Ezt nagyon sokszor szoktuk mondani, hogyha valamint például meglepődünk, vagy tetszik nekünk, és tetszett például egy magyar népmese is, hiszen ma a magyar népmesékre emlékezünk, pontosabban Benedek Elekre, aki 1859-ben született. Szeptember 30-án Kisbaconban, ugye ő erdélyi magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő is volt, és a magyar gyermekbirodalom egyik legjelentősebb megteremtője is. Alakja a nagy mesemondó Benedek Elek, akit a nemzet csak így ismer, és így szokott szólítani. Elek apóként is ismerik, és Elek apóként is régebb szólították, akár a gyerekek, akár a felnőttek is egyaránt. Hát 2005 óta hivatalosan is a Magyar Népmese napja van, ma szeptember utolsó napján, 2005-től már, hogy emlékezünk ezen a napon, a magyar népmesékre emlékezünk, Benedek Elekre, a nagy mesemondóra, úgyhogy a következő órában picit beszélünk erről a népmesékről, Benedek Elekről, és arról, hogy a hős nem eleve erős, a történet teszi azzá. Pontosabban miben rejlik a népmesék varázsa, és hogyan segítenek gyermekkorban az érzelmek és a belső konfliktusok felismerésében, mert igenis fontos mai napig mese könyveket használni és népmeséket olvasni a kis gyerekeknek is egyaránt. És hogyha már a mese a téma, akkor a mese autóval száguldunk tovább.

Járdát javítanak a Rákóczin. Előzetesbe került Kölin Georgescu. Folytatódott a Nemzetek Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma dől el Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök kormányának sorsa. A parlament két háza együttesülésen szavaz a kabinet beiktatásáról. A kormánynak legalább 233 támogató szavazatra van szüksége, Muresan tegnap mintegy 200 biztos voksal számolt. A szavazást egy órakor tartják, és az eredménytől függően folytatódhat a hónapok óta tartó politikai válság. Az alkotmány szerint két sikertelen kormányalakítási kísérlet után az államfő feloszlathatja a parlamentet. Nikus Jordán azonban jelezte, hogy szeretné elkerülni az előrehozott választásokat. 30 napos előzetes letartóztatásba került Călin Georgescu volt államfőjelölt. A bukaresti ítélőtábla helyt adott a díjkot fellebbezésének, és elrendelte Georgescu, valamint az ügy másik gyanúsítottja, Ionel Rusen üzletember letartóztatását. Kettejüket egy 1,1 millió eurós csalási ügyben szeptember 21-én vették őrizetbe, majd Georgescut hatósági felügyelet alá helyezték. A volt államfőjelöltet tegnap késő délután vitték a fővárosi fogdába. Zajlik a járdajavítás a II. Rákóczi Ferenc utca

0: Udvarhely a következő fordulóban, a Lucia Förül Buzeu otthonában játszik hétfőn, október 5-én. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája. Az A-liga harmadik csoportjában tegnap este Spanyolország 4-1-re verte Horvátországot, a Csehország-Anglia meccs végeredménye 0-2 lett. A B-liga egyes csoportjában Szlovénia 2-0-ra győzött Észak-Macedónia ellen, a Skócia-Svájc meccs 0-3-ra végződött. Ma szünnep van a nemzetek ligája sorozatban, amely holnaptól folytatódik, Magyarország pénteken Budapesten Grúziát fogadja, Románia Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződés kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: és Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
2: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be, egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

Jennifer Hudson, csodás dala 2006-ból, hát 20 éves már ez a felvétel. Alok és Alan Walker érkezik a következő percekben a Sztár délután második órájában. Hát ezen a napon született Benedek Elek, a nagy mesemondó, 1859-ben, 167 évvel ezelőtt Benedek Elek Kisbaconban született meg, és azóta is mindenki szereti, imádja a népmeséket. Nagyon-nagyon sok népmesét szoktak olvasni a diákok és a gyerekek és a szülők is a gyerekeknek, mert szerintem abszolút nem lehet kinőni a népmeséket, legalábbis ezt mondják, és a többség valóban hasonló élvezettel olvassa, vagy nézi őket felnőttként is, akár csak gyermekkorban. Kevés olyan történet van, amely egy egész életen át elkíséri az embert, teszi pedig mindezt úgy, hogy minden életszakaszban újat tud mutatni a népmesék, viszont épp ilyenek. Szeretjük nézni őket a televízióban is, ezeket még vissza lehet nézni most a világhálón, vagy van olyan fejlett az internet, hogy a magyar népmeséket is meg tudjuk nézni a YouTube csatornákon, de egyébként mindenkinek lapul szerintem egy-egy olyan meséskönyv a polcon, otthon, a szobában, amin azt írja, hogy magyar népmesék, legalábbis nekem van. Én nagyon-nagyon szerettem a magyar népmeséket olvasni, és a szakemberek fel is teszik a kérdést, hogy hogyan segítenek gyermekkorban az érzelmek és a belső konfliktusok felismerésében, vagy hogyan fejlesztik a probléma megoldó képességet ezek a mesék. Erről hozok néhány információt, érdekességet, hiszen a szakemberek válaszoltak ezekre a kérdésre. Zenélgetünk egy picit, itt van Alan Walker és állok a Headlights-al.

0: érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

A legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délutánban. A népmesékről beszélgetünk, és a szakemberek válaszoltak arra a kérdésre, hogy hogyan is segítik a népmesék a gyerekeket saját érzelmeik és belső konfliktusaik felismerésében. Hát Boldizsár Ildikó meseterapeuta szerint minden élethelyzetnek van egy mesebeli párja, ami azt jelenti, hogy az emberi élet minden nehézségére, örömére és forduló pontjára létezik egy megfelelő népmese, amely útmutatást vagy gyógyírt nyújthat. És a gyermek sokszor nem önmagára ismer rá tudatosan, hanem a mese szereplőire, és vele azonosul, mintha én lennék az a mese szereplő. Aki vagy ami szimbolizálhatja az ő vágyait, a félelmeit és a konfliktusait éppenséggel. És nagyon lényeges, hogy a gyermeknek nem kell tudnia megfogalmazni ezt. A mese dolgozhat úgy is, hogy közben nem kérdezzük, hogy mi történik benne, hogy mi is az ő problémája, hanem inkább a mesei szereplőről, a történésekről beszélünk, sőt, nem is annyira beszélünk, inkább játszunk vele. A gyermek ilyenkor bár a mese világát játsza el, de közben mégis önmagáról beszél. És kérdezték még a meseterapeutát, hogy hogyan formálja ez a gyerekek probléma megoldó képességét és az érzelmi ellenálló képességét is. Hát a hős ritkán kapja meg azonnal azt, amire vágyik, ugye? Elindul, akadályba ütközik, talán hibázik is, olykor fél, de mindig segítséget kap a népmesékben. Néha veszít, de újra próbálkozik, és végül eljut valahová. Célba ér, az a lényege, ugye, a népmeséknek. A gyermek pedig egy olyan történeti modellt kap, amelyben a nehézség természetes, a félelem nem akadályozza feltétlenül a cselekvést, lehet segítséget kérni, lehet hibázni, lehet újrakezdeni, az első kudarc nem feltétlenül végállomás. És a mesehős nem azért jut el a céljához, mert mindig jól dönt, hanem gyakran azért, mert amikor valami nem sikerül, akkor folytatja az utat. Ezért én a jó mindig elnyeri jutalmát helyett meseterápiás szempontból talán inkább azt emelném ki, mondja a meseterapeuta, a történetben a megküzdésnek van értelme. És hát a való életben is, a valóságban is van értelme annak, hogy megküzdjünk a problémáinkkal. Nem mindig a jó győz sajnos a valóságban, és nem minden erőfeszítés kap azonnali jutalmat. A gyermek számára azonban a mesevilágban megélhető egy olyan tapasztalat, amelyre szükség van, hogy tudatosítsa, tudja. Az erőfeszítésnek lehet értelme. Úgyhogy csak is fejlesztheti, csak is jó irányba terelheti a gyerekeket a népmese. Így a mese, a népmese világnapján pedig ajánlom mindenkinek, hogy minél több mesét olvassunk, és minél több mesét, gyerek népmesét nézessünk meg a kicsikkel.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió.
6: Sztárrádió legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek a Sztár délután második órájában. Ne felejtjétek, hogy ma 17 óráig áramszünet van a Lejtő utca 1672, illetve 1947-es házszámok között, illetve a Hunyadi János utca 123 és 228-as házszámok között. A listán szerepel ma a Gyerkes Mihály, a Telekpataka és a Cseresznye utca is. De hogyha ez még nem lenne elég, akkor holnap is lesz áramszünet. A következő órában ezt a listát is fogom ismertetni egy kis emlékeztetőként, mert csütörtökön is 9, valamint 17 óra között áramszünetet hirdet a villamossági vállalat. Hozom Tarzant, Tarzan Boy, 1985-ös sláger, Real McCoy felvétele is belefér még ebbe az órába.

0: Fizetésképtelenség fenyegeti a megyét, zajlik a próbafűtés, győzött az ifi csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! December 1-én nyithatják meg a forgalom előtt az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Biszra-Terebes közötti szakaszát. A közlekedési minisztérium államtitkára szerint a munka már több mint 90%-ban elkészült, és azt szeretnék, ha december 1-én ünnepelhetnénk a szakasz átadását. A Proinfrastruktúra Egyesület nemrég írt arról, hogy valószínűleg október végére elkészülnek a szakasszal, és novemberben közlekedhetünk rajta. Az államtitkár most pontosított, hogy december 1-én nyitanák meg a forgalom előtt. Fizetésképtelenségtől tart Hargita megye önkormányzata, miután a tegnapi tanácsülésen kiderült, hogy novembertől már a működtetés és a fenntartás finanszírozása is kérdésessé válhat. A megyei tanácsnak emellett a korábban elvégzett beruházások számláit is ki kell fizetnie, ehhez azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A pénzhiány az önkormányzat intézményeit is érintheti, így megfelelő állami finanszírozás nélkül a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentőszolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. A Hargita megyei önkormányzat szerint a probléma országos, ezért a költségvetés kiigazítása és a megyei önkormányzatok finanszírozásának kiegészítése sürgetővé vált. Zajlik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók lakásaiban.
1: Tulajdonképpen a próbafűtésnek az a lényege, hogy a rendszereket feltöltsük, ezeket ellenőrizzük, várjuk meg a lakószövetségeknek a visszajelzését, hogy mindenhol minden rendben van-e.
0: Mondta híradónknak Németi Zoltán, az Urbana RT gazdasági igazgatója. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék,

0: 1-0-ra múlta felül Bulgáriát, a találkozó egyetlen gólját a sepsiszentgyörgyi Bacula Hunor szerezte a 91. percben. A házigazda Szerbia elleni találkozót 3-1-re nyerte a csapat, a nyitómeccsen 2-1-re kikapott Magyarországtól. Bacula 2 gólt szerzett a tornán. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződés kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hotdog, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Star Rádió, közelebb hozzád. Közelebb hozzád. Star Rádió. Star Rádió. Közelebb, közelebb hozzád. 100.8. 100.8. 100.8.
1: Beléptünk a Sztár délután harmadik órájába, szeptember utolsó napján. Hát áramszünettel indítjuk a következő hónapot, mégpedig október 1-ét, mert hogy 9 és délután 17 óra között lesz áramszünet holnap is, javítási munkálatok miatt a Nikolaj Bölcsesku utca 220, illetve 125 házszámok között. Ott van a listán az Orbán Balázs utca 25-43, illetve 30-52 házszámok között, a Hunyadi János utcában a 19-45, illetve 20-52 házszámok között, a Mihály Eminescu utca 7-23, illetve 8-26-os házszámok között, és a Tamás Járon utca 22-42, illetve 31-55-ös házszámok között. Emellett nem lesz áram holnap a Veselényi Miklós, a Dózsa György, a Sólyom és az Agyagdomb utcában, valamint a Harmopán pékségnél. Tehát tegnap is elmondtam, vajon akkor miféleképpen fogják megsütni a kenyeret a pékek, és hogyan fognak dolgozni a Harmopán pékségnél, ugyanis reggel 9 és délután 5 óra között áramszünet lesz ott is, de szerintem meg fogják oldani, és hogyha minden igaz, akkor a Harmopánnál is a Sztár Rádió szól, úgyhogy jó munkakedvet kívánok nektek!

Egyszer fenn és egyszer len vagyunk, ez így igaz. Attól függ, hogy milyen a hangulatunk és milyen napjaink vannak. Az biztos, hogy szeptember utolsó napjánál tartunk, és holnap már átlépünk októberbe. Van egy érdekes sztori repülőgépeseknek, mondom. Egy jó sztori délutánra, hogyha már ma van a Magyar Népmese világnapja, akkor igaz, hogy nem népmese ez, de történet, egy jó kis mesélés. Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel Avivba tartó repülőgépet, és kiderült közben, hogy ez nem is így van, nem elterelték, hanem a pilóták verekedtek eközben. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságban leszállt végül Szaúd-Arábiában, ezt egy katonai rádió erősítette meg. Az izraeli utasok kaotikus és pánikba torkoló jelenetekről számoltak be, a repülőgép zuhanásáról, a kinyitott ajtajú pilótafülkében látható vérről, valamint arról, hogy az egyik pilótát meg is késelték ráadásul, odáig fajult a verekedés. A beszámolók szerint néhány izraeli utas segített a személyzetnek megfékezni a támadót, és egy beszámoló szerint ez úgy történt, hogy sikolyokat hallottunk a gépen, aztán kinyitották a pilótafülkét, rengeteg vért láttunk, valaki megkéselte a pilótát. Volt itt egy orvos és egy ápoló, akik első segélyt nyújtottak a pilótának. Veszélyes egyébként, még tiszta szerencse, hogy nem zuhantak le, simán lezuhanhatott volna a gép, hogyha ilyen manőverek vannak a pilótafülkében. Ijesztő az utasok számára, valamint a beszámolók is elég részletesek. Egy utas azt mondta, az izraeliek az ott tartózkodó személyzettel együtt ártalmatlanná tették a késelőt, kényszer leszállást hajtottak végre, és voltak olyan pillanatok is, amikor azt hitték, hogy nem fogják túlélni ezt a helyzetet. Szegény utasok. Egyébként meg géprablásról tartottak Izraelben, miután a repülőgép a 7500-as kódot adta le, amely gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez. És a katonai rádió jelentése szerint azonban a pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, és az egyik pilóta tévedésből, vagy az is lehet, hogy véletlenül ott a verekedés közben megnyomta a vészjelző gombot. Percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire a pilóták, és az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre a vészjelzést követően. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később majd landolt is, és az izraeli miniszterelnök, valamint a védelmi miniszter biztonsági konzultációt is tartott. Elmondták, hogy ez a járat az Egyesült Arab Emírségekből tartott Izraelben, és 174 utas volt, köztük 27 gyermek. Na, hát ez jó kis sztori, főleg azoknak, akik most készülnek repülni. Semmi probléma, ez most nagyon ritka eset lehet, vagy 100-ból 0,01, hogy épp a pilóták elkezdenek verekedni. Hát reméljük, hogy a következő repüléseinken nem fog ilyen előfordulni, és aki Dubajból például Tel Avivba készül, az is simán jól érezheti magát, de akár itt Európa szerte. És azért így fura belegondolni, hogy tényleg mi van, ha két pilóta úgy összeverekedik, hogy nem tudják a gépet biztonságos körülmények között letenni a földre, leszállni, landolni. De jobb is ilyenekben nem belegondolni. Minden esetre itt van a reptér. Korda Gyuri bácsi érkezik, aztán DJ Antoine a dubai naplementét hozza el nekünk 2023-ból.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

A ritmusos zenék és jó hangulat itt a Sztár délután harmadik órájának az utolsó perceiben is. Repülőgépekről beszéltünk, sztorizgattunk, meséltem egy különös történetet, amikor a pilóták összeverekedtek Dubajból Tel Aviv fele. Most viszont a repülő jegyekről olvasok egy infót, amit ma tettek közzé néhány perccel ezelőtt, mert azt mondják, hogy búcsút inthetünk az olcsó repülő jegyeknek, még akkor is, hogyha véget ér az üzemanyagválság. A Közel-Keleten kirobbant konfliktus után ugye a repülőgép üzemanyagára 5 hét alatt hordonként 99 dollárról több mint 200 dollárra emelkedett, és mivel a repülő jegyeket gyakran hónapokkal az utazás előtt értékesítik, az árak nem tudták azonnal követni a kerozin drágulását. Hogyha szeretnétek repjegyet venni, akkor lehet, hogy jövő évre már jobb, hogyha most megvásároljátok ezeket a jegyeket, mert 2027-ben valószínű, hogy a kerozin drágulása miatt a jegyek is meg fognak drágulni. A veszteségek mérséklése érdekében több légitársaság már megemelte a járulékos költségeket, például a podgyászdíjakat, illetve egyes kevésbé jövedelmező útvonalakat meg is szüntetett. És erre már a nyári hónapokban is volt példa. Az árak magasan tartásának egyik fő oka ugyanis a bizonytalanság, a háború kirobbanását követő 6 hónap elteltével, a támadások újbóli felerősödésével a kerozin beszerzési ára ismét emelkedni kezdett sajnos. Az Egyesült Államokban például augusztusban átlagosan 23%-kal kerültek többe a repülő jegyek, mint előző év nyarán, és valószínű, hogy jövőben azt fogjuk mondani, hogy minden drágább, mint ebben az évben, amennyi volt, szóval jobb, ha most vásároljuk meg ezeket a repjegyeket. Emelkedtek a légitársaságok és a repülőterek egyéb kiadásai is, beleértve a logisztikai költségeket, a podgyászok kezelését és az ágazatban dolgozó munkaerő költségeit is. Hát ahogy fogalmaznak itt, Olaszországban és Spanyolországban dolgozó románok közül sokan bizony kénytelenek lehetnek lemondani a repülős hazautazásról, mert olyannyira meg fognak emelkedni a jegyek, hogy nem fogja megérni nekik. Szóval jobb a szárazföldön közlekedni, akik tényleg folyamatosan utazgatnak Románia és Nyugat-Európa között. Ava Max, Alphaville, David Guetta és egy örökzöld sláger Alphaville-től, miszerint örökre fiatalok maradunk.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár

0: Fizetésképtelenség fenyegeti a megyét, zajlik a próbafűtés, győzött az ifi csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! December 1-én nyithatják meg a forgalom előtt az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Biszra-Terebes közötti szakaszát. A közlekedési minisztérium államtitkára szerint a munka már több mint 90%-ban elkészült, és azt szeretnék, ha december 1-én ünnepelhetnénk a szakasz átadását. A Proinfrastruktúra Egyesület nemrég írt arról, hogy valószínűleg október végére elkészülnek a szakasszal, és novemberben közlekedhetünk rajta. Az államtitkár most pontosított, hogy december 1-én nyitanák meg a forgalom előtt. Fizetésképtelenségtől tart Hargita megye önkormányzata, miután a tegnapi tanácsülésen kiderült, hogy novembertől már a működtetés és a fenntartás finanszírozása is kérdésessé válhat. A megyei tanácsnak emellett a korábban elvégzett beruházások számláit is ki kell fizetnie, ehhez azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A pénzhiány az önkormányzat intézményeit is érintheti, így megfelelő állami finanszírozás nélkül a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentőszolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. A Hargita megyei önkormányzat szerint a probléma országos, ezért a költségvetés kiigazítása és a megyei önkormányzatok finanszírozásának kiegészítése sürgetővé vált. Zajlik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók lakásaiban.
1: Tulajdonképpen a próbafűtésnek az a lényege, hogy a rendszereket feltöltsük, ezeket ellenőrizzük, várjuk meg a lakószövetségeknek a visszajelzését, hogy mindenhol minden rendben van-e.
0: Mondta híradónknak Németi Zoltán, az Urbana RT gazdasági igazgatója. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék azt a 0266 21 80 40-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között, illetve az office@urbanaodorhely.ro e-mail címen. Megkezdte a bajnokságot a VSK Székelyudvarhely U19-es futszál csapata. Tegnap este a városi sportcsarnokban a Tankó Levente által irányított címvédő együttes az Inter Gyergyót látta vendégül. A találkozó végeredménye 10-1 lett, 3 gólt Vaslóránt, 2-t Simó Tamás szerzett, Lőrinc Zsolt, Szőcs előtt Sebestyén Őrs, Gábos Attila és Ádám József 1-1 találatot jegyeztek. Második helyen végzett a romániai U19-es labdarúgó válogatott a szerbiai Stevan Vilotic emléktornán. Jon Marin együttese kedden este Zentán 1-0-ra múlta felül Bulgáriát. A találkozó

0: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Pink is énekelt a Sztár délután negyedik órájában. Székelyudvarhely város a Facebook oldalán látok környezetbarát kis filmeket, amelyben megmutatják, hogy miként is kell gyűjteni a hulladékot itt Székelyudvarhelyen is. A papír, a műanyag, a fém és az üveg új esélyt kaphat, ha a megfelelő helyre kerül. Úgyhogy rajtunk is múlik, hogy mi lesz a történetük vége. Egy kis filmben például látható, hogy egy teljes papír, teljes dobozt miként kell szépen összehajtogatni, és tömbház lakásban is miként lehet tárolni a papírt, a fémet és az üveget, ha meg a műanyagot is, mert nyilván léteznek olyan kukák, amelyekben külön-külön részecskék vannak, és külön szelektíven is tudjátok tárolni. Mert hogy mindig az a nagy kérdés, hogy oké, házban lehet így tárolni szelektíven a hulladékot, de a tömbházban élőkkel mi lesz? Hát erre is vannak a kisfilmek kitalálva és bemutatva Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, hogy igenis lehet a tömbházban élőknek is odafigyelve és rendszerezetten gyűjtve a szemetet. Ava Max felvétele érkezik, Sweet Bad Psycho és 2019-es toplistás sláger ez, már 7 éves felvétel. Én emlékszem, amikor megjelent, akkor mekkora nagy sláger volt, még mindig az, de hogy nagyon durva, hogy 7 év eltelt, az biztos. Én azt hittem körülbelül 2-3 éves dal.

The Killers felvétele 20 Celsius fokot ért el a hőmérő higanyszál a Székely udvarhelyen. Kellemes szerda délutánunk van, ragyogó napsütés, kék égbolt, ennél többet nem is kívánhatnánk szeptember utolsó napjára. Holnap belecsapunk októberbe, és a következő napok időjárását böngészem, nézem, ha az előrejelzések alapján marad a 19-20, akár 21 Celsius fok is itt a térségben október első hetében, viszont fel kell készülni arra, hogy éjszakánként nagyon hideg lesz, tehát 0-1-2 fokot mutatnak csak a hőmérők majd itt Székelyudvarhelyen az éjszakai és a hajnali órákban. Reméljük, hogy mínuszfokok még nem lesznek, habár már volt példa Csíkszeredában arra, hogy -1,5 volt. Egyelőre napközben nagyon jó időnk lesz, és éjszakánként sem számíthatunk október közepéig még mínuszfokokra. Így látom a következő két hétre az előrejelzést. Eső sem lesz, viszont napsütés az bőven, és egy-két felhőségbolt is be van ide rajzolva, de ettől függetlenül még 17 és 21 fok között alakulnak a nappali csúcsok október első két hetében. Kellemes melegünk lesz, úgyhogy a vénasszonyok nyarát még mindig várjuk, és valószínű, hogy ez lesz ez az első pár nap, ez az első két hét októberből. Mindenki legyen rohadt gazdag. Jó lenne, ha csak ennyit kívánhatnék, és ez teljesülne is. Geszti Péter felvétele ebből az évből, 2026-os.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Bonjour, pardon, merci, Céline Dion énekelt. Nagyon szeretjük Céline Dion felvételeit, és ez a francia dal, ez júliusban jelent meg, úgyhogy még eléggé frissi, szeptember 30-án is meghallgatni. Jó napot, sajnálom, és köszönöm, valamint szeretlek, ugye a zsötém is elhangzott a dalban. Ezt a négy szót kell használni, és ezt a négy szót kötelező beleiktatni a kommunikációba, énekli Céline Dion, hogy ezzel a négy szóval szebb lesz az életünk. Szóval minél többször mondjátok azt, hogy sajnálom, köszönöm, szeretlek, és akkor lehet, hogy már is jobb lesz a délutánotok. Így 8 perc múlva 16 óráig, mert hamarosan érkeznek a 4 órás hírek, aztán majd hozok egy kis újdonságot, amit ismét Székelyudvarhely városa tett ki. Jó hírem van azoknak a rádióhallgatóknak, akik szeretnek például a jégpályára járni.

0: Fizetésképtelenség fenyegeti a megyét, zajlik a próbafűtés, győzött az ifi csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! December 1-én nyithatják meg a forgalom előtt az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Biszra-Terebes közötti szakaszát. A közlekedési minisztérium államtitkára szerint a munka már több mint 90%-ban elkészült, és azt szeretnék, ha december 1-én ünnepelhetnénk a szakasz átadását. A Proinfrastruktúra Egyesület nemrég írt arról, hogy valószínűleg október végére elkészülnek a szakasszal, és novemberben közlekedhetünk rajta. Az államtitkár most pontosított, hogy december 1-én nyitanák meg a forgalom előtt. Fizetésképtelenségtől tart Hargita megye önkormányzata, miután a tegnapi tanácsülésen kiderült, hogy novembertől már a működtetés és a fenntartás finanszírozása is kérdésessé válhat. A megyei tanácsnak emellett a korábban elvégzett beruházások számláit is ki kell fizetnie, ehhez azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A pénzhiány az önkormányzat intézményeit is érintheti, így megfelelő állami finanszírozás nélkül a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentőszolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. A Hargita megyei önkormányzat szerint a probléma országos, ezért a költségvetés kiigazítása és a megyei önkormányzatok finanszírozásának kiegészítése sürgetővé vált. Zajlik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók lakásaiban.
1: Tulajdonképpen a próbafűtésnek az a lényege, hogy a rendszereket feltöltsük, ezeket ellenőrizzük, várjuk meg a lakószövetségeknek a visszajelzését, hogy mindenhol minden rendben van-e.
0: Mondta híradónknak Németi Zoltán, az Urbana RT gazdasági igazgatója. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék azt a 0266 21 80 40-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között, illetve az office@urbanaodorhely.ro e-mail címen. Megkezdte a bajnokságot a VSK Székelyudvarhely U19-es futszál csapata. Tegnap este a városi sportcsarnokban a Tankó Levente által irányított címvédő együttes az Inter Gyergyót látta vendégül. A találkozó végeredménye 10-1 lett, 3 gólt Vasló Ránt, 2-t Simó Tamás szerzett, Lőrinci Zsolt, Szőcs Előtt, Sebestyén Őrs, Gábos Attila és Ádám József 1-1 találatot jegyeztek. Második helyen végzett a romániai U19-es labdarúgó válogatott a szerbiai Stevan Vilotic emléktornán. Jon Marin együttese kedden este Zentán 1-0-ra múlta felül Bulgáriát. A találkozó egyetlen gólját a sepsiszentgyörgyi Bacula Hunor szerezte a 91. percben. A házigazda Szerbia elleni találkozót 3-1-re nyerte a csapat, a nyitó meccsen 2-1-re kikapott Magyarországtól. Bacula 2 gólt szerzett a tornán. Ma délután napsütéses időjárás lesz adás körzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződés kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaeledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók? Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
15: A folytatásban már is itt van a Groove House felvétele Tűz és víz címmel. Hát tűz az van sajnos a városban, víz az pedig most kerül a tűzre. Épp láttam az udvarhelyszéki tudakozóban néhány perccel ezelőtt valaki kiírta, hogy mi történt a városban, ugyanis egy nagy füst van lefotózva a Tábor negyedben. Olvasom a kommenteket, ugye van, aki viccet csinál belőle, szivarestre gondol, esetleg pápa választásra, de konkrétan itt azok a hírek, mert hogy a kollégám is ott volt a helyszínen. hogy a tábor negyedben a garázs sornál gyúlt ki egy garázs, vagy két garázs, pontosan nem tudom, hogy hány garázsra terjedt át a tűz, viszont kigyúlt, meggyúlt egy garázs, és jelenleg ott vannak a tűzoltóautók, és a helyszínen van mindenki, segítve, hogy a garázs az ne égjen porig, valamint ne legyen nagyobb kár a tábor negyedben a garázs sornál. Szóval most oltják a tüzet a tűzoltók, és hamarosan több részletet is megtudunk valószínűleg, hogy mi okozta ezt a tüzet, mi okozta azt, hogy meggyúlt, kigyúlt egy garázs, de egyre több fénykép látható, szerintem ezt mindenki látja a városban, hiszen óriási nagy szürke füst száll felfele a kék égben, és egyre több fénykép jelenik meg a Facebook oldalon is. Aztán nyilván van, aki tényleg elvicceli ezt az egészet, de ezeket a kommenteket inkább nem kell elolvasni. A részleteket, amint megtudjuk, azt jelezzük, valamint a hírportálokon is hamarosan megjelennek azok az információk, amelyek segítenek abban, hogy mindenki megnyugodjon, nincs nagy baj, és nem is lesz reményük.

0: 100.8
1: Sztár Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan vége a mai Sztár délutának, de előtte van egy jó hírem a jégpályát kedvelőknek, mert hogy megérkeztek ugye a hűvösebb reggelek, egyre többen érdeklődtek, hogy mikor nyit a jégpálya. Lehet-e már korcsolyázni? Hát most voltunk strandon. Viszont jó hír van, a műszaki igazgatóság ma már a pálya vonalozásán dolgozott, vagyis javában zajlanak az előkészületek a városi műjégpályán. A nyitás pontos időpontját egyelőre még nem tudja a városvezetés, de az már biztos, hogy nem kell sokat várni, addig is érdemes előkeresni a korcsolyákat, letörölni róluk a port, és hogyha szükséges, akkor megélesztetni őket. Hamarosan ismét benépesül a jégpálya, ismét benépesül a jég, és kezdődhet a korcsolya szezon. El sem hiszem, hogy erről beszélünk. Tisztán emlékszem, amikor mondtam, hogy na bezárt a jégpálya, és mennyire jó, mert most már hamarosan strandszezon következik. Na most megfordult a kocka, úgyhogy vége a strandszezonnak, hamarosan pedig műjégpályán fogunk landolni, csusszanni. Mezőmisi érkezik Lotfi Begivel.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Girosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham!

Becky Hill felvétel, 10 perc múlva érkeznek a 17 órás hírek. Szakács Pál István polgármesterünk oldalán láthatjátok a fényképeket a tűzesettel kapcsolatban, tehát a Szent János utcában gyulladt ki egy garázs. Szerencsére személyi sérülés nem történt, dolgoznak a tűzoltók, oltják a tüzet, úgyhogy megkérnek mindenkit, kerüljék a környéket és hagyják szabadon a beavatkozók útvonalát. Ennyit a mai délutára és a mai napra, ami a Sztár délutánt illeti. Holnap ismét találkozunk, addig is szép napot, kellemes szép estét kívánok, a mikrofonnál Pedő Erikát hallottátok. Holnap találkozunk, sziasztok!

0: Fizetésképtelenség fenyegeti a megyét, zajlik a próbafűtés, győzött az ifi csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! December 1-én nyithatják meg a forgalom előtt az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Biszra-Terebes közötti szakaszát. A közlekedési minisztérium államtitkára szerint a munka már több mint 90%-ban elkészült, és azt szeretnék, ha december 1-én ünnepelhetnénk a szakasz átadását. A Proinfrastruktúra Egyesület nemrég írt arról, hogy valószínűleg október végére elkészülnek a szakasszal, és novemberben közlekedhetünk rajta. Az államtitkár most pontosított, hogy december 1-én nyitanák meg a forgalom előtt. Fizetésképtelenségtől tart Hargita megye önkormányzata, miután a tegnapi tanácsülésen kiderült, hogy novembertől már a működtetés és a fenntartás finanszírozása is kérdésessé válhat. A megyei tanácsnak emellett a korábban elvégzett beruházások számláit is ki kell fizetnie, ehhez azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A pénzhiány az önkormányzat intézményeit is érintheti, így megfelelő állami finanszírozás nélkül a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentőszolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. A Hargita megyei önkormányzat szerint a probléma országos, ezért a költségvetés kiigazítása és a megyei önkormányzatok finanszírozásának kiegészítése sürgetővé vált. Zajlik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók lakásaiban.
1: Tulajdonképpen a próbafűtésnek az a lényege, hogy a rendszereket feltöltsük, ezeket ellenőrizzük, várjuk meg a lakószövetségeknek a visszajelzését, hogy mindenhol minden rendben van-e.
0: Mondta híradónknak Németi Zoltán, az Urbana RT gazdasági igazgatója. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék azt a 0266 21 80 40-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között, illetve az office@urbanaodorhely.ro e-mail címen. Megkezdte a bajnokságot a VSK Székelyudvarhely U19-es futsal csapata. Tegnap este a városi sportcsarnokban a Tankó Levente által irányított címvédő együttes az Inter Gyergyót látta vendégül. A találkozó végeredménye 10-1 lett, 3 gólt Vasló Ránt, 2-t Simó Tamás szerzett, Lőrinci Zsolt, Szőcs előtt Sebestyén Őrs, Gábos Attila és Ádám József 1-1 találatot jegyeztek. Második helyen végzett a romániai U19-es labdarúgó válogatott a szerbiai Stevan Vilotic emléktornán. Jon Marin együttese kedden este Zentán 1-0-ra múlta felül Bulgáriát, a találkozó egyetlen gólját a sepsiszentgyörgyi Bacula Hunor szerezte a 91. percben. A házigazda Szerbia elleni találkozót 3-1-re nyerte a csapat, a nyitó meccsen 2-1-re kikapott Magyarországtól. Bacula 2 gólt szerzett a tornán. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
5: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
6: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
7: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
8: De melyik lazurt válasszam?
7: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
9: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
10: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
9: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
10: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
9: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a

0: kicsit rólatok szól az 523. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 523 hottok, 523 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a ház ajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 523 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 523-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Egyetlen hosszú köves út. Sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép. A sors talán egy kő, melyet ha átlépek, életem megváltozik, s átíródhat az előre megért történet. Szép is lenne, de hinni nehéz, miben is kellene. Valahol valakik tudják már a választ, talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra, mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg nem állít. Jó lenne, ha mesék élnének, s jól végződne a világban minden emberi történet. Mindössze ennyi. Én még hiszek a meséknek.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen.

0: a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazurt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Hat napon át ismét a zenéjé a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: love you.
1: I like music. Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződés kötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség három helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződés kötést az zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.

0: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Pizza?
2: Ham.
1: Burger?
2: Ham.
1: Napi menü?
2: Ham.
1: Gyrosz?
2: Ham.
1: Éhes vagy?
2: Ham. Kattalj rá a kajára!
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

cassé. Pour rien. Je ne pourrai plus jamais tout.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
6: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
5: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
6: Mikrokreditlám.ro.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?